ide megy. Bárhová lépek, a nyomodban járok. És van pár lány, aki a nyomodban járna. De ez nem fog pótlás, erre nincsen protézis. Elvesznél, bizony elvesznék én is. Ezerszer fájt is a fejed miattam. Köszönöm neked, hogy a fiad.

te akartál. Hiába óvtál tűztől, hidegben takartál. Mosott ruhát, friss illatba őrzik emléket. A földön túl erőd, mikor fater meglépett. Mond mama, lennél a barátom a mencsvára. Megmutatnál-e mindent, amit én még nem láttam. Legyünk mi is.

arcol tároszol, s minden nyomorról csak elmondani tudtad, hogy mint egy

0: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Jó reggelt kívánunk, és ez a Moravidéki Magyar Rádió. Hétfő van, méghozzá július 6-át írjuk, és még egyszer akkor jó reggelt azoknak, akik már ilyen korán csatlakoztak hozzánk, vagy esetleg, ha valaki most már esetleg így munkából megy hazafelé, na azoknak akkor majd jó pihenést, de a többieknek akkor jó reggelt, és hogy induljon a jó reggel, mindjárt jön majd egy zene, de előtte gyorsan elmondjuk, hogy ki alkotja a reggeli csapatot. Na és hát Bucsák Filip lesz a hangtechnikus, a délelőtt folyamán a zenéket Király Boglárka válogatta. A híreket pedig majd Faris Doris szerkeszti az önök számára. Tehát jó reggelt akkor a reggeli csapat nevében is. Már is jön a Soulwave, Marsalkó Dáviddal, ugye valaki mondta című dalt fogjuk hallani. Majd jövünk is vissza.

Közben pedig ugye véget ért még egy mérkőzés a foci VB-n, de előtte megemlítjük azt, ami ugye mi időnk szerint még viszonylag normális időben kezdődött, vagyis ugye a Brazília-Norvégia mérkőzés, és hát ugye kellett egy nagyon jó kiemelkedő teljesítmény a norvég kapustól, meg ugye Elin Hollandtól, és akkor így 1-2 lett a végeredmény, vagyis a brazilok búcsúztak, a norvégok pedig tovább jutottak, és ott vannak a legjobb 8 közt. Na a másik mérkőzés nemrég végződött, ez pedig ugye az egyik házigazda Angliával meccselt, tehát Mexikó-Anglia mérkőzés, és hát 2-3 lett a mérkőzés végeredménye a mexikóiaknál. Julián Quiñones és Raúl Jiménez találtak be, míg az angoloknál Jude Bellingham, Harry Kane és Gerald Quansah voltak azok, akik a gólokat szerezték. Na és akkor így 2-3 tehát, és ez akkor azt jelenti, hogy Anglia is tovább jutott, ott van a legjobb 8 között, miközben azt is akkor most már tudjuk, hogy a második házigazda is búcsúzott, és hát ők sem lesznek akkor ott a legjobbak közt. Viszont ma ismételten lesznek majd mérkőzések, illetve hát konkrétan szó szerint értve ma egy mérkőzés lesz. 21 órakor kezdődik majd a Portugália-Spanyolország összecsapás, ez ugye 21 órakor lesz. Aztán éjjel 2-kor a másik házigazda, illetve a harmadik házigazda is majd megpróbálja a bejutást a 8 közé, hát ugye a kettőnek már nem sikerült. Meglátjuk, hogy teljesít majd az USA csapata, akik egyébként belgákkal fognak majd meccselni. No, kíváncsian várjuk akkor azokat az eredményeket is. Most viszont érkezik Ásos Attila, Pacsirta és a Megsárgult Levél című dal.

Szombaton elrajtolt, tegnap pedig már a második szakaszt rendezték a Tour de France versenyen, és hát Barcelonában volt a cél, a győztes pedig Isaac Del Toro. Méghozzá úgy, hogy a végén Tadej Pogacarral csaptak össze, hogy a csapattársak, és akkor Tadej Pogacar átengedte neki a győzelmet, és ezzel akkor így együtt örülhettek. Egyébként pedig továbbra is a sárga trikóban Jonas Vingegaardot lehet látni, viszont Pogacar most 6 másodpercre megközelítette őt, de hát még csak most kezdődött, úgyhogy itt még azért érdekes lesz a harc a végén a sárga trikóért, meg ugye, hogy ki lesz az, aki Párizsba viszi majd a sárga trikót. Mi most The Passenger című dallal megyünk tovább, utána pedig akkor névnapot köszöntünk.

Július 6-a van. Július 6-a pedig Csaba névnap. A Csaba pedig török-magyar eredetű régi magyar személynév. Jelentése pásztor, kóborló. Egy másik elemzés szerint ajándék. A 19. században újították föl, Vörösmarty Mihály és Arany János műve nyomán lett egyébként népszerű. Minden esetre pedig, kedves Csabák, boldog névnapot kívánok! Amúgy a mai dátumon ünnepelhetnek a Tamások, Máriák, Mariettek és gyárfások is. Úgyhogy mindenki, aki ma névnapot ünnepel, boldog névnapot, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánunk. Jön az Est hajnal című dal, itt az Orevar.

Na, az Arevár itt a háttérben, és egy kis zene még következik, aztán 4,5 perc múlva, tehát 6 órakor pedig várjuk önöket információk alatt, addig meg akkor jó reggelt!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: 6 óra a pontos idő, és akkor hát jöjjenek is az információk itt a Modavidéki Magyar Rádióban. Na nézzük akkor, hogy milyen lesz az időjárásunk is. Hát szokás szerint ugye indítunk Szlovéniával, úgyhogy ma részben derült idő lesz, időnként váltakozó felhőzettel. Helyenként az sem zárható ki, hogy egy-egy futózápor kialakuljon. Délután akár zivatar is kialakulhat. Ez egyébként jobban az ország középső részére lesz majd jellemző. A hőmérséklet 24 és 28 fok közt alakul, majd a tenger melléken 30 fok is várható. Muravidékre délutára kissé felhős, égbolt mellett 26 fokra lehet majd számítani. És hát az éjszaka folyamán is voltak kisebb ilyen futó záporok, a délelőtt folyamán is még kialakulhatnak, hiszen látjuk, ilyen légi felhős az időjárásunk. No, holnap már többnyire derült napos időjárásunk lesz. Délután pedig megerősödhet a délnyugati irányú szél. Reggeli hőmérséklet 11 és 17 fok közt alakul, majd a nap folyamán 27 és 31 fok közt lesz a csúcsérték. Szerdán többnyire derült napos időjárásra készülhetünk, időnként viszont megnövekedhet majd a komoly, illetve fátyol felhőzet. Délután egyébként északi helyenként pedig észak-nyugati irányú szél is várható. Csütörtökön többnyire derült, napos időjárásunk lesz. Na, Moravidéken holnap hajnalban kissé felhős lesz az égbolt, 16 fok várható, aztán délután nagyjából 30 fokra számíthatunk, és kissé felhős lesz az égbolt. Na de, nézzük akkor a hőmérsékleteket is az országban, most, hogy akkor alakulnak. Krány 17 fokos, Triglav-Kedericán ott egyébként most kicsit esik az eső, 5 fokot mérnek. Ljubljanában 17 fok van, Maribor 18 fokos, Muraszombatúj szintén 18, Ptuj jelenleg 17, Celjéből 17 fokot jelentenek, Koper 21 fokos, Lendván 18 fok van, Portoros pedig 18 fokos. Goricskóról leszünk, még mindig nem sikerült megjavítani a mérőeszközöket, hát reméljük, hogy hamarosan akkor azt is megteszik majd. Na de, nézzük akkor az előrejelzést most Magyarországra. Ma a változó mennyiség és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is lehet számítani. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak, amelyek északnyugatról délkelet felé tartanak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél. Legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Zalai és Vas megyére pedig 27 fokot jósolnak, Zala megyére közepesen felhőségbolt mellett, míg Vas megyére szintén közepesen felhőségbolt, azonban, ahogy írják a meteorológusok, Vas megyében zápor előfordulhat. Kedden, vagyis holnap. Változó felhőzet mellett általában sok napsütésre lehet számítani. Helyenként fordulhat elő zápor, illetve zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 28-33 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Zala megye kissé felhős lesz a hajnal, 13 fok várható. Vas megye úgy szintén kissé felhős, 15 fokig csökken majd a hőmérő igazszála. Na, aztán akkor a délutáni órákban. Zala megye 30 fok, kissé felhős. Vas megye közepesen felhős, 32 fok várható majd. Szerdán erősen felhős lesz az ég, majd észak felől szakarozik, csökken a felhőzet, záporok, zivatarok előfordulhatnak, de inkább csak kisebb körzetekben. Csütörtökön gomoly felhős napos időre lehet számítani, és csak kevés helyen alakulhat ki zápor. Mi pedig megnézzük még a hőmérsékleteket is. Békés Csabán Budapesten 18 fok van, Debrecen 17 fokos, Győr 18, Pécs 18, Sármellék 17, Siófok 22, Szeged 19, Szolnok 18, Szombathely 17, Lenti 17, Keszthely 19, Nagykanizsán pedig 17 fokot mérnek. Mi pedig pillancsuk akkor még az utakra, nézzük, hogy ott mi történik.
0: Közlekedési hírek.
2: Moravidéken jelenleg zökkenőmentes a forgalom, szerencsére fennakadás nincs, viszont a távolabbra tartóknak elmondhatjuk, hogy a Szentilli határnál kellőnél, na ott torlódik a forgalom, méghozzá Ausztria irányában, tehát ott akkor kieséssel kell számolni, és a Ljubljanai körgyűrűn is már egy-két helyen akadozik a forgalom. Az egyik a Lukovicai pihenőhely, ott nagyjából 12 perces késéssel kell számolni Ljubljana irányában, ott ugye munkálatok folynak, de akadozik a forgalom a Sznebergyei elágazásnál is, tehát akik arra tartanak, szintén óvatosan. És persze mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.

Jó reggelt kívánunk még egyszer, 6 óra 14 perc a pontos idő, ez pedig ugye Muravidéki Magyar Rádió, hétfő van, július 6-a, és már is itt egy információ az autósoknak, mégpedig az, hogy ma Ljutomer körzetében mérik a rendőrök gyakrabban az autók sebességét. Másod is azért tartsák be. Kint pedig esik az eső, no, délután már úgy tűnik, azért majd inkább a napsütésé lesz a főszerep, tehát majd feloszlik a felhőzet, de addig még kicsit várni kell, de mondjuk azért az eső sem rossz ilyenkor, ugye, a vegetációnak. Kispál és a Borz érkezik, de szeretnék.

Ahogy említettük, hogy a Mexikó-angol meccs az 2-3-ra végződött, vagyis hogy az angolok tovább jutottak. Egy gólos előnnyel sikerült nekik tovább jutni, viszont egy kicsit később kezdődött a mérkőzés, nagyjából egy órás csúszás volt, ugyanis az időjárási körülmények is közbeszóltak a Mexikó-angol mérkőzésen, de aztán akkor meglett a végeredmény, mert az angoloknál egyébként ugye kiállítás is volt, de azért a végén a mexikóiak rohamát állták az angolok, és akkor így tovább jutottak. Ugye előtte pedig már a brazilok búcsúztak, méghozzá úgy, hogy 11-est is hibáztak, mert ugye kellett az a jó kapus teljesítmény a norvégoknál, illetve kellett Elin Holland és az ő két gólja, ami akkor eldöntötte a mérkőzést. Ugye 2-1 lett egyébként a végeredmény, Neymar is betalált, az utolsó 15 percben lépett a pályára, volt megint egy 11-es, azt akkor értékesítette, de hát ugye nem volt elég a hosszabbításhoz, illetve akkor később talán ugye a továbbjutáshoz sem. Viszont Neymar bejelentette, hogy elköszön a brazil válogatottól, vagyis, hogy befejezte akkor a pályafutását a brazil válogatottban. 6 óra 23 perc a pontos idő, jön Wolf Kati és a Mesén túl című dala. Jövünk utána mindjárt vissza.

Na, a mesén túl, valamint a terepjáró előtt vagyunk. 6 óra 26 perc a pontos idő, és hétfő van, július 6-a, hamarosan jön majd a reggeli terepjáró, benne pedig akkor egy témával várjuk Önöket.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: A 18. nemzetközi halászléfőző versenyen 23 csapat vett részt. A helyi főzők mellett Magyarországról, Szlovákiából és Szerbiából is érkeztek a halból készített étel különlegességet készítő szakácsok. A harmadik helyezést az altiszai Ladikos, a másodikat a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyerte el, a 2026-os év legjobb halászlevét Lendván a zombori Csárda Andrics állította elő. A hagyományos rendezvény szervezője ezúttal is a Lendva község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség volt. Elnökétől, Horváth Tomitól kértünk véleményt.
3: Őszintén nagyon meg vagyok elégedve. Láttuk a telt sátor, gyönyörű néptáncfesztiválon volt. 23 csapat leadta a zsűrinek a halászlé mintát. Végigjártuk az asztalokat, mindenhol jókedvű társaságokat, vidám embereket láttunk. Szerintem ez a fizetség azért, amiért csináljuk ezt az egészet.
4: Tehát várhatjuk a következő évi halászlépőző versenyt.
3: Hát összeválasztások vannak, az önkormányzat a főszervezője, lehet, hogy új vezetőség lesz, erre nem tudok ígéretet adni, de ha tőlem függ, akkor biztosan. Én arra is törekedtem, hogy elvigyük elő a helyszínről, szóval nyár van, meleg van, egy olyan helyszínre, ahol tényleg kicsit kellemesebb végigcsinálni, mert az aszfalton a bogrács vagy a kondér mellett főzve nem éppen kellemes. Most tényleg az idő egy kicsit a javunkra dolgozik. Szóval, hogyha ez múlt héten lenne, akkor majdnem úgy mondhatom, hogy nem is lehetett volna kivitelezni, vagy le kellett volna mondanunk. A jövő az nem csak rajtunk múlik, hogyha rajtunk múlik, akkor biztos, hogy meg fog történni.
5: Na, szóval tehát akkor a reggeli terepjára. Egyébként a 18. nemzetközi halászlefőző versenyen 23 résztvevő csapat közül 7-en bronz, 8-en ezüst, 8-an pedig arany minősítésben részesültek. Az öttagú zsűri értékelés alapján a legjobb halászlevet ugye a zombori Csárda Andris készítette. Cigán Szilvia a szombatesti eredmény hirdetéskor a szervező véleményét is kikérte, és akkor ezt hallhattuk most a reggeli terepjáróban. Egyébként pedig a honlapunkon, tehát mmr.si, ott megtalálják a teljes beszámolót, illetve képeket is láthatnak, úgyhogy a Facebook oldalunkat is ajánljuk a figyelmükbe, meg a honlapunkat is, úgyhogy böngészszék azokat is. Jó reggelt, jön a Budapest Bár, meg aztán itt lesz a Milky Chance is.

Ahogy az éjszaka folyamán változott ismételten a góllövő lista a foci VB-n, ugyanis játszottak ugye a norvégok is, meg az angolok is, és holland és Kane is betaláltak. Ezzel pedig jelenleg úgy néz ki a góllövő lista éle, hogy Mbappé, Lionel Messi és Erling Haaland mind 7 gólosak. Utánok jön a negyedik helyen úgymond Harry Kane 5 góllal, aztán Dembele 4 góllal az ötödik helyen van. Tehát érdekesen alakul még ez is, hogy a végén akkor ki lesz majd az idei VB-nek a gól királya. De hát ugye leginkább majd arra leszünk kíváncsiak, hogy a végén ki az, aki majd felemelheti a serleget. Viszont egy kicsit azért a politika is beleszólt az egészbe, hogy mit jelent ez pontosan, meg ugye, hogy mi köze ennek az egészhez Donald Trumphoz, mindjárt mondjuk, de előtte jön a We Are Rockstars, és az ő vagy én.

Na, a belga szövetségi kapitány Rudi Garcia elárulta. Először azt hitte, hogy csak viccelnek vele, amikor a bosnyákok ellen kiállított amerikai csatár Florin Balogun egy meccses eltiltását egy évre felfüggesztette a FIFA vasárnap. A csatár így játszhat a mi időnk szerint 2:30 döntőben ellenük. Közben a belga szövetség jelezte, vizsgálják, hogy milyen lépéseket tehetnek. Nem tudtam, hogy a világbajnokságon július 5-e az valójában az április 1-i bolondok napja, fogalmazott Belgium szövetségi kapitánya egy vasárnap délutáni sajtótájékoztatón. Hozzátette, a szövetség hosszú közleményben kiemelt, hogy a FIFA döntése Balogun eltiltásának felfüggesztéséről példátlan és ellentétes a nemzetközi szövetség automatikus eltiltásokra vonatkozó iránymutatásával is, amit a torna előtt adott ki a szervezet. Nem a belga válogatottat vagy a szövetséget akarjuk védeni, hanem a labdarúgást, jelentette ki Garcia. Jelenlegi világbajnokságon és a jövőbeli tornákon résztvevő válogatottak jogainak védelme, és a labdarúgásban alapvetőnek számító fair play védelme érdekében kell most a belga szövetségnek minden lehetőséget megvizsgálni, és most pontosan ezt is tesszük. Áll a belga szövetség közleményében. Egyébként pedig egyes amerikai médiumok szerint már így a háttérben nem más, mint Donald Trump van, aki felhívta Gianni Infantinót, hogy intézkedjen, és hogy a csatárjuk játszhasson már, mint Florin Balogun, és akkor a FIFA ezt így valahogy megoldotta. Ezek ilyen nem megerősített pletykák, de aztán ki tudja. Úgy látszik, hogy a politika beleavatkozott ismételten a fociba. Nálunk viszont a zenében nem, úgyhogy jön az államkép, itt van Nagy Adri.

Nagy Adri volt ez tehát, 6:52 perc, a pontos idő, hétfő van, július 6-a, ez pedig ugye a Moravidéki Magyar Rádió, ahol pedig hamarosan, vagyis 8 perc múlva várja majd önöket Faris Doris pontban 7 órakor, mert jön a friss hírekkel. Na, a következő órában pedig lesz majd mezőgazdasági szaktanácsadás, de előtte lesznek majd információk, sőt, még azelőtt lesz majd évforduló naptár is, úgyhogy tartalmas lesz a következő óra, számítunk a figyelmükre, viszont 7 órakor, ne felejtsék, friss hírek Faris Doristól.

állás lehetőség. C plusz E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőt keresnek Magyarország és Olaszország közötti fuvarozásra. Munkavégzés hétfőtől péntekig, versenyképes fizetéssel és kiemelkedő napi díjjal. Bérezés megegyezés szerint. Pincérnőt is keresnek italok felszolgálására a Lipovci Ina benzinkútra. A bérezés itt is megegyezés szerint történik. Ha szeretne egy jó munkahelyen dolgozni, hívja a 041 636 627-es telefonszámot. Még egyszer 041 636 627.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Zoran Sztevanovics a parlament elnöke várhatóan a héten írja ki a helyhatósági választásokat. A választások időpontja november 15-e, mivel a törvény előírja, hogy a rendes helyhatósági választásokat november 3. vasárnapján kell megtartani. A választások kitűzésekor az országgyűlés elnöke rendeletben határozza meg a választási feladatok határidejének kezdetét. A választásokat az országgyűlés elnöke írja ki, nevezetesen az év júniusában, amikor is lejár a községi vezetők 4 éves mandátuma. A választások kitűzésétől a szavazás napjáig legfeljebb 90 és legkevesebb 60 nap telhet el. A választásokat kitűző törvényben az országgyűlés elnöke a szavazás napja mellett a választások kitűzésének napját is meghatározza, amellyel megkezdődik a választási feladatok határideje. Az izraeli hatóságok bejelentették, hogy Ruth Cohen Dart korábban nem rezidens nagykövetet nevezték ki Izrael első rezidens nagykövetévé Szlovéniában, jelentette az AFP hírügynökség. A döntés Izrael bejelentését követően született, miszerint nagykövetséget nyit Szlovéniában. A nagykövetség létrehozásáról szóló döntés az Izrael és Szlovénia közötti kapcsolatok évekig tartó romlása után, valamint a Janez Jánsa vezette új kormány megalakulását követően született, közölte az izraeli külügyminisztérium. Janez Jánsa miniszterelnök kormányának megalakulásával javultak Szlovénia és Izrael kapcsolatai. A kormány hatályon kívül helyezte elődje által Izraellel szemben hozott számos intézkedést, beleértve a katonai fegyverek és felszerelések Szlovéniából vagy Szlovénián keresztül Izraelben történő exportjának és tranzitjának, valamint az onnan történő importjának tilalmát. Az ügynök akták feltárásáról, a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal ma a Magyar Országgyűlés e heti kétnapos ülésének első napján. A parlamenti, a napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal veszi kezdetét. Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO csúcsra utazik, és tájékoztatása szerint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel napirend előtt a kormány részéről. A képviselők egy órán keresztül interpelálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán keresztül pedig kérdések hangzanak el. A parlament lefolytatja 4 előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáját is. Sport. Tadej Pogacar, az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa az összesített második helyről rajtol ma a Tour de France első hegyi szakaszán. A déli Pireneusokban tomboló tűzvészek miatt a szakaszt módosították, és a francia oldalon szurkolók nélkül veszi kezdetét, jelentették a verseny szervezői. A tegnapi második szakaszt Pogacar csapattársa Isaac del Toro nyerte Pogacar előtt. Ma 195 km vár a bringásokra.
2: Időjárás.
1: Ma részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Helyenként kisebb zápor is kialakulhat. Délután zivatar is várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul. Az Adrián 30 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szent Jákob leágazása a főváros irányában. A tenger melléki sztrádán zárva van a Posztolynál leágazás mindkét irányban.

7 óra 15 perc a pontos idő, és hát belelapozunk az évforduló naptárba, megnézzük, milyen események fűzhetők a mai naphoz. Először is megemlítjük ugye azt, hogy a 187. napnál járunk, úgyhogy 178 nap maradt még ebből az évből. És akkor az események, amelyeket megemlíthetünk, azok pedig akkor a következők. No, a mai napon Louis Pasteur, francia tudós, sikeresen próbálta ki emberen a veszettség elleni vakcinát, 141 évvel ezelőtt 1880 elleni vakcinát, 141 évvel ezelőtt 1885-ben.

0: 5 éve született 1921-ben tehát. Janet Leigh, amerikai színésznek, itt leginkább talán ugye a Pszichóból ismerhetünk, az eredetiből, Alfred Hitchcock által rendezettből, 99 éve született. Gordon Zsuzsa, kétszeres Jelszemere díjas színésznő, pedig 97 éve született. 1935-ben megszületett a 14. Dalai Láma, tibetiek lelki vezetője, Tenzin Gyatso ugye. 91 éve tehát, hogy megszületett. És megszületett Pető Zsolt, Balázs Béla díjas zeneszerző, aki a Vízipók Csodapók főcímzenét szerezte. 89 éve született ő. Sylvester Stallone, amerikai színész, Ramboként vagy Rockyként is ismerhetjük, ugye? A ünnepe 80. születésnapját, 1946-ban született, július 6-án tehát. 79 éve pedig elkezdték gyártani az AK-47-es gépkarabét, amit ugye Kalasnyikovként ismerünk, 1947-ben kezdték el gyártani. Szirtes András, Balázs Béla díjas filmrendező, operatőr, vágó, színész és zenész, 75 éve született. Na ezen a napon született, 101 éve, tehát 1925-ben Bill Haley, amerikai énekes, gitáros, dalszerző. És hát ugye az egyik legismertebb dal az a Rock Around the Club, úgyhogy hallgassuk is meg, aztán jövünk vissza.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Bill Haley tehát 101 évvel ezelőtt született. 2020-ban pedig tehát 6 éve annak, hogy elhunyt Ennio Morricone, Oscar, Grammy, kétszeres Golden Globe díjas olasz zeneszerző, filmzeneszerző, és hát ugye a jó, a rossz és a csúf zenéje itt a háttérben hallható is. Mi pedig közben akkor még mondunk néhány eseményt, ami a mai dátumhoz fűzhető. Hát az egyik az, hogy 1835-ben ezen a lapon hunyt el Matija Csop, szlovén nyelvész, történész és kritikus, hát ugye Franz Epre Seren neve kapcsán Matija Csop is azért többször előkerül. Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenész, a jazz úttörője, 55 évvel ezelőtt hunyt el, július 6-án, tehát 1971-ben. Budapesten 77 éves korában meghalt Kádár János, aki 32 évig volt az MSZNP vezetője. Kádár János 37 évvel ezelőtt hunyt, tehát el 1989-ben. A Ménfői csatában a magyar sereg vereséget szenvedett a németektől, ez 1044-ben volt, 982 évvel ezelőtt tehát. És elhunyt Modus Tamás, Sir Thomas More, szentjavatott angol jogász, író, költő, államférfi, vértanú. 1535-ben hunyt el. Első Miklós oroszcár 230 éve született, 1796-ban tehát.

172 éve pedig elhunyt George Simon Ohm, német fizikus, az elektromos ellenállás felfedező, és hát ugye az Ohm-egység akkor róla is van elnevezve. Szintén a mai dátumhoz fűzhető, hogy ezen a napon megszületett George W. Bush, az USA 43. elnöke volt, 80 éve született 1946-ban. William Faulkner, Nobel-díjas amerikai író, 64 évvel ezelőtt hunyt el. És a mai dátumhoz fűződik az is, hogy ezen a napon hunyt el Sárközi István, kétszeres Erkelydíjas zeneszerző, tanár, 24 évvel ezelőtt. Az Egyesült Államok Konfederációjának kongresszus elfogadta az amerikai dollár használatát 241 évvel ezelőtt. John Lennon találkozott Paul McCartneyval 69 évvel ezelőtt, Anna Frank és családja pedig beköltözött a titkos búvóhelyre, ahol akkor ugye a Napló is született, 84 évvel ezelőtt költöztek oda. És akkor még egy esemény, illetve születésnap, 51 év, 1975-ben megszületett az amerikai rapper 50 Centről van egyébként szó. Curtis Jackson az eredeti neve, tőle akkor most jön is az In The Club című dal, amit hallani fogunk, majd pedig jövünk még utána vissza.

Curtis Jackson, azaz 50 Cent volt ez, aki ugye ma ünnepli. Születésnapját amerikai gangster rapperről van szó. 7:26, pontosan ennyi fért akkor az évforduló naptárba. Mindjárt itt lesz még Antal Tími a Demke Gergővel, no, utána pedig akkor jövünk vissza, és akkor érkezünk még hozzá az információkkal.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Na nézzük is akkor, hogy milyen lesz az időjárásunk. 7 óra 30 perc egyébként a pontos idő, hétfő van és július 6-a. Na hát ma a Szlovéniában részben derült idő lesz, időnként megnövekvő felhőzettel. Helyenként pedig csapadékok is előfordulhatnak, elsősorban ilyen zápor formájában, de az sem kizárt, hogy valahol zivatar kialakuljon. Ez inkább az ország középső részére lesz jellemző, de hát ugye itt Buravidéken is azért előfordulhat. Amúgy a hőmérséklet ma 24 és 28 fok közt alakul, tenger melléken 30 fok várható. Muravidékre egy kicsit most módosították már az előrejelzést, mert ugye reggel, illetve hajnalban még azt mondta a meteorológiai szolgálat, hogy kissé felhős lesz délután az égbolt Muravidéken, na most már módosították, közepesen felhősre, tehát valamivel azért több lesz a felhő felettünk, mint ahogy arra számítottak, amúgy 27 fokra készülhetünk majd délután itt Muravidéken. Holnap többnyire derült napos időjárásunk lesz. Délután délnyugati irányú szélre lehet majd számítani. Reggeli hőmérséklet 11 és 17 fok közt alakul, a nap folyamán 27 és 31 fok közt lesz a csúcsérték. Szerdán is többnyire azért napos időjárásunk lesz, de időnként megnövekedhet a gomoly, illetve fátyol felhőzet. És délután némi északi irányú szélre lehet számítani, helyenként pedig észak-nyugati irányúra. Csütörtökön egyelőre úgy néz ki, hogy többnyire derült időjárásunk lesz, és sok lesz a napsütés. Na holnap hajnalban Muravidék felett kissé felhős lesz az égbolt, 16 fokra számíthatunk, majd pedig délután kissé felhős égbolt mellett 30 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Apropó hőmérsékletek, hát nézzük őket akkor, hogy országszerte hogy alakulnak. Krány 18 fokos, Triglav-Kederécen esik az eső, 7 fokot mérnek. Ljubljanában 18 fokot mutatnak a hőmérők. Maribor 1 fokkal melegebb, 19 fok van. Buraszombat 18 fokos, Ptuj úgy szintén 18, sőt, Celjében is 18 fokot mérnek. Lendván is 18 fokot mérünk, az előbb volt egy kis eső, az most jelenleg éppen elállt. Portoros 19 fokos. És ugye említettük, ugye Goricskon úgy látszik elromlott a mérőeszköz, tehát onnan sajnos friss hőmérsékleti adatunk nincs. Viszont van előrejelzésünk Magyarországról. Az pedig így hangzik. Ma a változó mennyiség és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is lehet számítani. Ezután záporok, zivatarok előfordulhatnak, amelyek északnyugatról délkelet felé tartanak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat a szél. Legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vas megyére pedig 27 fok várható, közepesen felhős lesz az égbolt, és Vas megyére záporokat is jósolnak a meteorológusok ma délutára tehát. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre lehet számítani. Helyenként fordulhat azért elő zápor, illetve zivatar. Nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 28-33 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Na holnap hajnalban Zala megye kissé felhős 13 fok, Vas megye szintén kissé felhős 15 fok várható. Majd pedig délután. Zala megye kissé felhős maradt továbbra, és az égbolt 30 fokra lehet számítani, vagyis ugyanúgy, mint Muravidéken, míg Vas megyére közepesen felhős égboltot jósolnak, és 32 fokos csúcsértéket. Szerdán erősen felhős lesz az ég, majd észak felől szakarozik, csökken a felhőzet, záporok, zivatarok pedig előfordulhatnak, de inkább csak kisebb körzetekben. Csütörtökön gomoly felhős napos időre lehet számítani, és csak kevés helyen alakulhat ki zápor. Ami pedig a hőmérsékleteket illeti. Békés Csabán 19 fok van, Budapest 20 fokos, Debrecen Győr 19, Pécs 20, Sármellék 18, Siófok 22, Szeged 21, Szolnok 19, Szombathely 18, Lenti 17, Keszthely 18, Nagykanizsán pedig 19 fokot mérnek. Mi pedig akkor megnézzük még azt is, hogy mi történik az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken zökkenőmentes a forgalom, ami azt jelenti, hogy nagyobb torlódások, illetve fennakadások nincsenek, de hát ugye vannak munkálatok is, több helyet akkor ilyen lassúbb haladás, illetve kis terelésekre kell számítani, mondjuk itt Lendván is, de ugye ezek most torlódásokat vagy fennakadásokat nem okoznak. Távolabbra tartóknak pedig a Steyr autópályán Szlovenszke Konyices Drámliek Ljubljana irányában torlódás alakult ki. Lukovicánál is torlódik a forgalom, szintén Ljubljana irányában. Illetve Drámliek Szlovenszke Konyice közt Maribor irányában is torlódik a forgalom, ott ugye munkálatok vannak, és hát ez ugye meg is látszik az utakon. Meg hát reggeli munkakezdés, tehát ugye Ljubljana környéken ismét leállt a forgalom. Mi pedig jövünk vissza Moravidékre, és itt ez kapcsán elmondhatjuk, hogy ma a rendőrség Ljutomer körzetében méri gyakrabban az autók sebességét. Szerencsés utat, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!

7:42 perc lesz mindjárt a pontos idő, érkezik majd a Szeder, tőlük a Kanyar című dalat fogjuk hallani, utána pedig jön majd Jobbágy Klára és ugye a mezőgazdasági szaktanácsadás, tehát ha valaki esetleg szombat reggel lemaradt volna róla szombat hajnalban, akkor most itt lesz a lehetőség, hogy újra meghallgassa, vagy pedig bepótolja, ugye. No tehát Szeder, Kanyar, aztán pedig mezőgazdasági szaktanácsadás.

Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Az utóbbi években egyre nagyobb gondot jelent a fóliás termesztésben, de ma már kinn a szabadföldön is egy aprócska kártevő, mégpedig a liszteske, az üvegházi molytetű. E károsító majd minden zöldségnövényünkön megél, de különösen kedveli a paprikát, a paradicsomot, a káposztaféléket, az uborkát. Sokszor akkor leszünk rá figyelmesek, amikor már szó szerint elhatalmasodtak minden növényen, s már csak azt vesszük észre, hogy mindenhol apró fehér mini lepkék repdesnek. Amit tudnunk kell a károsítóról, hogy nagyon gyorsan el tud szaporodni, mind zárt, fóliás vagy üvegházi körülmények között, de ma már azt is tapasztalhatjuk, hogy a kártevő szó szerint kiszabadult az zárt környezetből, és a szabad földön is károsít. E molytetű féléről azt kell tudni, hogy térségünkben több faja is elterjedt. A védekezés azonban mindegyik ellen egyforma. Az egyik ilyen faj az üvegházi molytetű, a liszteske, ami eddig egyeduralkodó volt nálunk zárt térben. Ez a faj nem bírja a fagyokat, csak fagymentes helyen bír áttelelni, legyen az üvegház, fólia, lakás. A másik két jelentős faj ebből a családból a közönséges liszteske és a kerti liszteske, melyek már képesek a szabadban is telelni, az enyhe, melegebb teleket szeretik, pont amilyenek az utóbbi években nálunk is vannak. E két utóbbi faj most van megtelepedő félben nálunk. A védekezés sikerét e károsító életmódja nagyban befolyásolja. Miután egy vegetációban több nemzedéke is kifejlődik, így bizony általában a nyár közepére nagy számban lephetik el a kertet. Sajnos a mostani időjárás miatt ez korábban megtörtént, mint szokott lenni más évjáratokban. Azt is jó, ha tudjuk róluk, hogy több tápnövényes károsítók, ami azt jelenti, hogy nagyon sok növényen meg tudnak élni. Miután az első példányok a levelek hátoldalán jelennek meg, és csak azután költözködnek a levél színére, amikor már ott nagyon elszaporodtak. Emiatt a rejtett életmód miatt szoktuk túl későn észrevenni károsításukat. Ekkora pedig olyan kolóniák alakulnak ki, amelyben megtalálható e károsító minden fejlődési formája, a kifejlett lepkéktől, a lerakott petéktől, az összes négy fejlődési báb állapotig. Miután pedig a liszteskék különböző fejlődési alakjai nem egyformán érzékenyek a rovarölő szerekre, ezért nekünk a két legérzékenyebb fejlődési állapotban kell felvenni ellenük a harcot, ez pedig a fiatal, kifejlett példányok és a legfiatalabb lárvák állapota. Tekintettel arra, hogy egy időben valamennyi fejlődési alakja jelen lehet a növényen, ezért sajnos nagyon sűrűn, 3-4 naponta szükséges ellene védekezni, hogy némiképpen vissza tudjuk szorítani a kártételét. Amire még nagyon oda kell figyelni, hogy miután legtöbbet a levelek fonákig felén tanyáznak, ezért szó szerint lemosó permetezést kell ellenük végezni, hogy a szer a levél alsó oldalára is oda kerüljön. A jobb hatás érdekében mindenképpen jó, ha tapadásfokozót használunk. Kiskerti viszonyok között, főleg amikor már érnek is a termések, nem nagyon szeretünk erős vegyszereket használni. Ha azonban mégis szükséges, akkor bátran nyúljunk a tepekítetőírtóhoz. Ha pedig inkább a biomódszerek hívei vagyunk, akkor jó szolgálatot tud tenni egy káliszappanos lemosás, vagy az egyre felkapottabb nem az a rovarírtószer használata. A jobb hatás érdekében mindig használjunk tapadásnövelőszert.
Kedves hallgatóink, a jelenlegi időjárás nagyon kedvez a különféle szívókártevők elszaporodásának. Ne feledjék, hogy kiskerti viszonyok között egy egyszerű, sárga színű, ragacsos színcsapdával, annak kihelyezésével a növények lombkoronájába, e károsítók nagyszámát szépen tudjuk redukálni.

0: 7:51 perc a pontos idő, és ugye a mezőgazdasági szaktanácsadás ismétlését hallhattuk. Most még egy kis zenét hallhatunk, majd 8 órakor pedig ismételten ugye Faris Doris és a friss híreket, következő órában pedig többek közt meghallgatjuk a hét zene számát is, és várjuk önöket érdekességekkel is. Utána,
1: de ha közel kerültem, szökni akart, hát én tudod így nem mentem utána hiába. De ma van valami, ami azt súgja talán, hogy semmi sem mond.

Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termekkötőjel lendava.si.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A képviselők július közepén szabadságra mennek, a héten pedig az országgyűlés egyes munkacsoportjai üléseznek majd. Megvitatják a közpénzügyek kezelését Robert Golob kormánya alatt, a Knauszot pedig tájékoztatják a rendőrség felügyeletéről szóló jelentésről a fekete kocka üggyel kapcsolatban. A baloldal, a Veszna és a Gibanye Svoboda kérte a parlament gazdasági, munkaügyi és sportbizottságának sürgős ülésének összehívását, amelyen meg akarták nyitni Mijic politikai felelősségének és alkalmasságának kérdését. A Resznica képviselőjét a Progrossz nevű cég adósságaival vádolják. A cég több mint egy éve több tízezer euróval tartozik a dolgozóknak és az államnak, a múlt héten pedig az is kiderült, hogy Mijic új munkavállalókat keres a piacon, és magas fizetéseket ígér nekik. Mijic a Korrupció Megelőzési Bizottság vizsgálata alá is került. A magyarországi médiapiacon bekövetkezett változások következtében lapokat zárnak be, alakítanak át. A Magyar Nemzeti Média Szövetség segítséget ajánl az elbocsátásokban érintett újságíróknak, tekintet nélkül arra, hogy ki milyen értékrend híve, ki milyen mértékben volt érintett a politikai jellegű tartalmak előállításában. A szövetség egyúttal elítéli a szolidaritás csak nem teljes hiányát a szakmán belül a most zajló átalakulási folyamatban, tudatta a szervezet. A Megyei Napilapok és a Magyar Nemzet heti lappá alakul, a Pesti Srácok valamennyi munkatársa állás nélkül maradt, a Nyomtatott Bors, a Riposzt, a Metropol és a Népszava megszűnt, jelentős leépítéseket szenvedett el az Origo, a Világgazdaság, a Mendiner, a Megafon, a Népszava stábja, de bizonytalanná vált a Nemzeti Sport és a Mendiner jövője is, sorolták. Hatalmas légiközlekedési káosz alakult ki Olaszországban, miután tegnap kitört a szicíliai Etna vulkán. A helyi hatóságok azonnal a legmagasabb fokú vörös riasztást léptették életbe a légtérbe. A veszélyes vulkáni hamufelhő miatt sok helyen teljesen lezárták, vagy drasztikusan korlátozták a repülőterek forgalmát. Az Eurocontrol arról tájékoztatott, hogy a komiszói repülőtér forgalmát átmenetileg felfüggesztették, míg a turisták által leginkább látogatott kataniai repülőtéren szigorú korlátozásokat vezettek be. Ott 21 óráig óránként mindössze 5 repülőgép érkezését engedélyezték. Ha a természeti csapás nem lenne önmagában is elég, Olaszország más részein is összeomlott a légi közlekedés. A nápolyi és a milánói repülőtéren vasárnap a repülőtéri dolgozók nagyszabású sztrájkja miatt megbénult a forgalom. Sport. Ma Svédország ellen játszik a szlovén férfi röplabda, kosárlabda válogatott a 2027-es világbajnokságra szóló kvalifikáció utolsó fordulójában. A Stožice sportcsarnokban 20 órakor kezdődik az összecsapás. A győzelem biztosítaná a szereplést Katarban, míg a veresség esetén Alexander Sekulić csapata nem szerepelhet majd a selejtező folytatásában.
2: Időjárás.
1: Ma részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Helyenként kisebb zápor is kialakulhat, délután zivatar is várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul, az Adrián 30 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pályaszent Jákob leágazása a főváros irányában. Meghibásodott jármű miatt akadozik a Steyr pálya forgalma a Locsica alagútban Ljubljana felé. A tenger melléki sztrádán pedig zárva van a Posztolynál leágazás mindkét irányban.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ez volt akkor a hét zeneszáma, és sokak szerint ugye a legértesültebb sportújságíró az nem más, mint Fabrizio Romano, és hát ugye sokan az ő nevét úgy fogalomként emlegetik is. Na, ő osztotta meg azt a hírt, hogy Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy igen, ez lesz az utolsó VB-je, tehát 4 év múlva már nem fog játszani a portugál válogatottban. Úgyhogy még az is akár megtörténhet, hogy ma 21 órától utoljára láthatjuk a portugál válogatottban Cristiano Ronaldot, ugyanis ma 21 órakor Portugália-Spanyolország mérkőzés lesz, ugye a legjobb 8 közé jutásért, és hát mindenképp azért nagy rangadónak ígérkezik, 21 órakor kezdődik, tehát ma Portugália-Spanyolország mérkőzés. Ma déjjel 2-kor kezdődik az USA-Belgium összecsapás is, ez tehát akkor a mai program. Nálunk pedig most jön a Kis Tehén és a Bocsánat című daluk, majd jövünk is vissza.
2: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtó, ordítsd le a fejem, kérlek szépen húzz egy kicsit arrébb, nekem is hagyj egy kis helyet, itt döglök, ha meleg van sofort, ez a lámpa a munkahelyem.

0: kértelek, de bocsánat.
1: No, Anglia történelmi 3-2-es győzelmet aratott az Azteca stadionban, ahol ugye Mexiko előtte még sosem kapott ki VB-n. Hát most ez is megtört, köszönhetően Jude Bellingham 2 góljának és Harry Kane büntetőjének. Na, a második félidő nagy részét 10 emberrel játszották le már, mint az angolok, miután Gerald Quensacht a VAR közbelépés után kiállították, és a mérkőzés utolsó 30 percében Angliának sikerült egyébként visszavenni a Mexiko egymást követő rohamait. Na, a meccs vége fel az egyre feszültebb hangulatban a játékvezető reklamálásért sárga lapot mutatott fel az egyik angol cserejátékosnak, Jordan Hendersonnak. Majd a veterán középpályás a lefújás utáni ünneplés alatt átesett egy reklámtámlán, és olyan súlyosan megsérült a csuklója, hogy kórházba kellett szállítani. Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya szerint a sérülés elég komoly, ezért a 36 éves középpályás egy mexikóvárosi kórházban maradt, míg a csapat Kansas Citybe utazik tovább. Az angol válogatott a negyeddöntőben a brazilokat kiejtő Norvégiával találkozik majd szombaton. És hogy ez miért érdekes? Ugyanis Jordan Henderson kapott egy sárga lapot és súlyos sérülést szenvedett, pedig egy percet sem játszott a mérkőzésen. Ilyen is azért előfordulhat, szegény sajnos átesett egy reklámtáblán és megsérült a csuklója. Na, minden esetre jobbulást kívánunk neki. Mi pedig zenével folytatjuk, Alex Varan érkezik, Agnes Vanilla lesz itt, megjön a Mumford & Sons.
2: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.

Ez volt tehát akkor Mumford & Sons, Lover of the Light. 1971. július 6-án hunyt el Louis Armstrong, minden idők egyik legnagyobb hatású jazzzenésze, trombitása és énekese. Sokan egyszerűen csak Satchmo Betsy néven ismerték, amely jellegzetes, széles mosolyára utalt. 1901-ben született az amerikai New Orleans városában, amelyet a jazz szülővárosának tartanak. Nehéz körülmények között nőtt fel, de már fiatalon kitűnt trombitajátékával és rövid idő alatt a korszak egyik legkeresettebb zenészévé vált. Armstrong nem csak kiváló trombitás volt, hanem az improvizáció egyik megújítója is. Játékával és előadásmódjával alapjaiban formálta át a jazzt. Rekettes, mégis utánozhatatlan hangja szintén védjegyévé vált, és a szketténeklés népszerűsítésében is úttörő szerepet játszott. Legismertebb felvételei közé tartozik a What a Wonderful World, a Hello Dolly, a When the Saints Go Marching és a La Vienne and Rose. A Hello Dolly 1964-ben még a The Beatles amerikai listavezető sorozatát is megszakította. Armstrong akkor 62 éves volt, és ezzel a legidősebb előadó lett, aki vezette az amerikai slágerlistát. Pályafutása során bejárta a világot, ezért gyakran nevezték a jazz nagykövetének is. Zenéje ma is generációkat köt össze, és a jazz történetének egyik legismertebb alakjaként tartják számon. Bár a hivatalos iratok szerint 1901. augusztus 4-én született, sokáig maga Armstrong is úgy hitte, hogy egy évvel korábban, 1900-ban látta meg a napvilágot. No, ilyen is van, hát akkor még azért nem voltak annyira pedánsak, ugye, a bürokraták. Minden esetre 1971-ben, július 6-án, tehát ugye ezen a dátumon hunyt el Louis Armstrong, úgyhogy emlékezzünk is rá, és az egyik nagy slágere érkezik. What a Wonderful World!

Na maradva még Fabrizio Romanónál egy kicsit, és a VB-nél ugye vele már foglalkoztunk ebben az órában. Cristiano Ronaldot kérdezte arról, hogy mi lesz, ha megnyerik a VB-t, vagy ha nem, mert hát ugye azért ez is egyik célja a portugál válogatottnak. Na és Ronaldo a következőt válaszolta akkor Fabrizio Romano értesülései szerint, illetve írása szerint, hogy nem leszek több Cristiano, ha megnyerjük, illetve nem leszek kevesebb Cristiano, ha nem nyerjük meg. Hálás vagyok az életnek, minden egyes napot élvezek, és nagyon szerencsés vagyok. Megtanultam minden napot külön-külön élvezni, mondta Cristiano Ronaldo. És utána akkor ugye bejelentette, hogy ez az utolsó VB-je neki, és hogy annyit szeretne csak, hogy élvezzék a játékot. Hát ma akkor majd 21 órakor ugye a spanyolok ellen a rangadón bizonyára majd élvezhetik is. Mi pedig jetlaggel folytatjuk, Marcsal együtt jönnek, és az Égen át című dalt fogjuk hallani.

Jetlag és March közös felvétele volt, tehát ez is, hogy az Igen át című dalt hallhattuk. Nagy bő 10 perc múlva pedig ismételten majd friss hírek érkeznek Faris Doristól, na a következő órában pedig egy-két programot tudunk ajánlani a figyelmükbe, illetve jelentkezik majd a friss című műsor is, úgyhogy számítunk továbbra is a figyelmükre. Mindenkinek szép napot kívánunk, meg jó rádiózást!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Csütörtökön a pénzügyi bizottság a kormánypártok tagjainak és a Resnica kérésére az előző kormány idejének közpénzügyeiről tárgyal. Az előterjesztők a Robert Golob kormánya alatti felelőtlen közpénzügyi gondolkodás, gazdálkodásról szeretnének vitát folytatni. Véleményük szerint a mandátumot a költségvetési fegyelem hiánya, a közpénzek átláthatatlan kezelése és az adófizetők pénzének irracionális elköltése jellemezte. A sürgősségi ülés előterjesztői két határozati javaslatot tesznek a bizottság elfogadására, nevezetesen, hogy a pénzügyi bizottság azt javasolja, a kormány végezzen 6 hónapos ellenőrzést a Robert Golob vezetésével a kormányzati közpénz költésekről az aktuális ügyek ellátása során, valamint, hogy a bizottság azt javasolja, a kormány 2026 végéig vizsgálja meg a közpénzi kiadások csökkentésének lehetőségeit a Maastrichti kritériumok teljesítése érdekében. Bár az Európai Unió bértranszparencia irányelvet 2026. július 7-éig kellett volna átültetni a nemzeti jogrendbe, Magyarországon egyelőre még nem születtek meg a végrehajtási szabályok. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a vállalatoknak nem érdemes kivárniuk, mert az új előírások a HR-től az adatvédelemig számos területen jelentős felkészülést igényelnek. A szakemberek szerint az egyik legnagyobb kérdés, hogyan lehet biztosítani a bérek átláthatóságát úgy, hogy közben ne sérüljenek a munkavállalók személyiségi jogai. Az irányelv ugyan nem írja elő az egyéni fizetések nyilvánosságra hozatalát, kisebb munkacsoportokban azonban az átlag bérekből könnyen beazonosíthatóvá válhat egy-egy dolgozó jövedelme. A vállalatoknak ezért a bérezési szabályok mellett adatkezelési tájékoztatóikat, munkaszerződéseiket és belső szabályzataikat is felül kell vizsgálniuk, hogy megfeleljenek a GDPR előírásoknak. A kedden kezdődő ankarai NATO csúcson résztvevő Donald Trump szerdán személyesen találkozik az ukrán elnökkel, hogy zárt ajtók mögött megvitassák, hogyan vehetnek véget a háborúnak. Donald Trump valószínűleg felveszi a kapcsolatot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miután beszélt Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kedden érkezik a csúcs találkozóra. Első személyes találkozója házigazdával Recep Tayyip Erdogan török elnökkel lesz. A Fehérház közlése szerint az amerikai elnök a Zelenszkijjel folytatott szerdai kétoldalú találkozó után megbeszélést tart Ahmed es-Sarraj szíriai elnökkel. Volodymyr Zelenszkij szombat este hívta fel telefonon Trumpot az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának 250. évfordulója alkalmából. Az ukrán elnök azt mondta, hogy nagyon jó beszélgetést folytatott Trumppal, amelyen a frontvonalban kialakult helyzetet is megvitatták. Sport. A norvég foci csapat bejutott a világbajnokság negyed döntőjébe azt követően, hogy 2-1-re nyert Brazília ellen az éjszaka. A legjobb 8 között Anglia lesz az ellenfél, az angolok ugyanis 3-2-re bizonyultak jobbnak, Mexikó ellen szintén az éjszaka. Franciaország Marokkó ellen játszik majd a negyed döntőben.
2: Időjárás.
1: Ma részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Helyenként kisebb zápor is kialakulhat, délután pedig zivatar is várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul. Az Adrián 30 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szent Jákob leágazása a főváros irányában. A tenger melléki sztrádán pedig zárva van a Posztolynál leágazás mindkét irányban. Akadozik a Gorenyszkói pálya forgalma Szentvid előtt Krány felé.

0: akarod. Ez a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Friss. Zenei újdonságok.
2: Let's go. Sounds good.
3: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam MGK és Wiz Khalifa nosztalgikus nyári hangulatot idéző dalocskáját. Ha még valaki nem érezné a végtelen nyári estéket, a baráti társaságot és az igazi summer vibe-ot, akkor ez most ettől a daltól biztosan megváltozik. A nyár hangulatot hozza el ugyanis MGK és Wiz Khalifa az új Girl Next Door című dalában. Ez a kislemez egyszerre fertőző és dinamikus is egyben, és a megszokott, visszatérő alkotótársakkal hozták létre. A dalhoz amúgy egy nagyon vicces és nosztalgikus hangulatú videóklip is készült, úgyhogy érdemes hangolódni most ezzel a dallal a nyárra, és hagyni, hogy a Girl Next Door visszarepítsen bennünket egy picit a múltba is. Jön Wiz Khalifa és MGK és a Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: nem.
1: Az AGT szólt a Murabrék Magyar Rádióban, meg ugye a Friss című műsort is hallhattuk, amit pedig majd a délután akkor megismétlünk, 3:42 környékén. Hétfő van, július 6-a, és hamarosan majd egy-két programot ajánlunk a figyelmükbe, tehát hogy például ezen a héten hova lehet ugye ellátogatni. De előtte még itt lesz velünk Baby Gabi Kefirrel, valamint Bobby McFerrin is érkezik, és ugye a Don't Worry Be Happy című dalt is fogjuk hallani, utána pedig akkor jövünk programokkal.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Na és akkor jöjjenek az ígért programok, és az egyik az mára szól, és Ljubljanában. Ugyanis Hungaroring 40. A Forma 1 Magyar Nagydíj 40 éve. Kezdetektől napjainkig kiállítás megnyitó lesz ma 18 órakor, tehát a Liszt intézetben. A Hungaroring 40 című kiállítás nem csupán egy versenypálya történetét mutatja be, hanem egy olyan magyar sikertörténetet, amely 4 évtizede része a nemzetközi sportéletnek. A tárlat a Forma 1 Magyarország jelenlétének 40 évétől eléli fel, az ott látható fényképek ennek a rendkívüli történetnek a legfontosabb pillanatait idézik fel. A képi anyagot különleges, muzeális tárgyak egészítik ki a Magyar Olimpiai Sportmúzeum jóvoltából. Díjak, relikviák és versenyzőruhák is láthatóak a tárlaton. Külön figyelmet érdemel a 2023-as Herendi Porcelán Manufaktúra által készített győztes trófea másolata. Egyébként a kiállítás szeptember 4-ig lesz majd megtekinthető, tehát ha valaki Ljubljanában jár, mindenképp nézzen be az Liszt intézetbe, de ma 18 órakor pedig akkor lesz ugye a hivatalos kiállítás megnyitó is. A hétvégén pedig, aki szeretne olvasni, arra lesz lehetőség, ugyanis a múlt hétvégén már ugye elindult a könyvtár a Lombok alatt, tehát lent van ugye a Rózsa Parkban, a Városi Parkban, és pénteken és szombatonként 17 és 20 óra közt, valamint vasárnap 9 és 12 óra közt a Lombok alatt, tehát a fák alatt, hűsítő árnyékban lehet akkor lapozgatni könyveket, folyóiratokat, újságokat, szakirodalmat, úgyhogy érdemes oda is ellátogatni. No de a hétvégén azért lesznek más események is. Például pénteken mindenkit szeretettel várnak Gyertya Jánosba. Ugyanis lesz egy koncert és szórakozás a Burjana együttessel, valamint a Turisztika Egyesület, a Gyertyános Turisztika Egyesület fennállásának 10. évfordulóját is megünneplik. Aztán szombaton majd folytatódik a rendezvény, szintén ugye Gyertyánosban, hiszen lesz hagyományos falunap, tehát július 11-én, ugye, 10-én pedig akkor a koncert. No, és hogy mi lesz? Lesz langaló készítő és sütőverseny, valamint lángos fesztivál, ugye. 12 órától lesz már lángos elvitelre. És 12 órától szórakoztató program is lesz a Dua Savanna zenekarral. Valamint szintén délben a testvér települési vendégek fogadására is sor kerül. 14 órakor kezdetét veszi a 8., tehát immár hagyományos lángos fesztivál, és majd kezdődik ugye az egész a csapatok gyülekezésével. Fél órával később, 14:30-kor a lángos fesztivál megnyitója rövid kulturális műsorral, és 15-től 16 óra 30 percig lángos készítő és langol készítő verseny is lesz. 18 órától kezdetét veszik a falujátékok. 21 órától pedig buli, az lát a Zsila zenei együttessel a rendezvénysátorban, de ugye egész nap lesznek majd gyermekfoglalkozások már mind déltől, tehát például felfújható játékok, de 14 és 18 óra közt pedig korongozás, kreatív műhelyek, arcfestés, valamint fiatal tűzoltóknak is lesz majd ez az, úgyhogy érdemes ellátogatni Gyertya Jánosban a hétvégén, pénteken koncertre, valamint szombaton falunapra és lángos fesztiválra. Ajánljuk ezt is a figyelmükbe. Mindjárt jövünk még egy-két programmal, de akkor jöjjön most előtte a pillangó, Magna Cum Laude érkezik.

Na és akkor még egy-két program, amit mindenképp tudunk ajánlani a figyelmükből. A Lángos Fesztivált és a Falujátékokat Gyert Jánosban említettük. Na de, június 17-én lesz majd Bánffy Nights is, és hát azt is akkor mindenképp tudjuk ajánlani a figyelmükbe 20-30 perckor egy kellemes kis este a Bánffy Központban jó kis zenével. Július 17-én és 18-án pedig majd Hotizenre várnak mindenkit szeretettel, hiszen ismételten megszervezésre kerül a Hotizai Horgásznapok, tehát ugye hal minden formában, mennyiségben tudjuk ajánlani a figyelmükbe. Július 18-ánál maradva az Zrínyi Horvát Kulturális Központban pedig ismételten megszervezésre kerül a Zrínyiáda, ugye egy kis kultúra és egy kis gasztronómia, horvát beüdéssel, úgyhogy az is mindig jó, mert ugye ez is már egy hagyományos rendezvény. Szervez egyébként a Pomurja Horvát Kultúra Egyesület. Majd július 31-én ismételten lesz majd Bánffy Nights. No de augusztusra is már tudunk ajánlani egy-két eseményt, amit már érdemes most akkor beírni a naptárba. Az egyik a Rövidfilmek Bográcsa Filmfesztivál. Ez is már volt és ismételten lesz méghozzá Lendvai Váron, tehát augusztus 7-től 9-ig. Később majd akkor megjelenik a program, és hogy milyen rövid filmeket lehet látni, szervez egyébként a Lavina Kultúrklub. No, augusztus 8-án veszi majd kezdetét a Muravidéki Vágta, jubilál egyébként 10. alkalommal, tehát hagyományos rendezvény úgy szintén. Tehát lesz majd augusztus 9-től 14-ig a Színház és Hangversenyterem nyári színpadán Báb Fesztivál gyerekelőadásokkal, illetve lesz majd még sok minden más is, mint például ugye Bográcsfest, Lendvai Szüret, valamint a Kiállító Torony 11. évfordulója, de hát ezek akkor majd ott augusztus vége fele. De egyébként megemlíthetjük, augusztus 22-e Bográcsfest, Drazsen Zecsics koncert lesz majd este, 47. Lendvai Szüret, augusztus 29-én a koncert Pörliava Kazaliste lesz, illetve a Kiállító Torony 11. évfordulója szeptember 5-én, a koncert pedig Srebrna Krila, Vlado Kalember és Novi Fossili, de ugye egész napos programok lesznek, amikről majd akkor később lehet részletesen majd hallani. Mi pedig megyünk most tovább Daniel Fivel, utána pedig eláruljuk, hogy milyen témák várják önöket a terepjáróban.

0: hogy miért vagy szép nekem.
1: No, a terepjáraban pedig ma biztos, hogy két téma várni fogja önöket, de lehet, hogy majd még bővül a kínálat. Viszont ez a két téma biztos. Az egyik. A nyári szezonban ismét színes, kulturális és szórakoztató programokkal várja látogatókat Moravszke Toplice. Július 9. és augusztus 22-e között zajló nyár Moravszke Toplicen 2026 rendezvénysorozat gazdag zenei, turisztikai és kulturális kínálatot ígér. A szervezők ma sajtótájékoztató keretében ismertetik az idei programot, a legnagyobb zenei eseményeket, valamint azokat az újdonságokat és kísérő programokat, amelyek a nyári estéket teszik még vonzóbbá a helyiek és a turisták számára. Ftichar Ines számol majd be a sajtótájékoztatóról. Na a másik téma pedig, a szlovén dombság Lankely között egy inspiráló helyi kezdeményezés indult útjára. A Besztinca folyó környékén megalakult Live Civil csoport elszántan küzd a környéket sújtó asszályok és árvizek ellen. De vajon milyen feladatokat végeztek el eddig, és mekkora ereje van valójában egy helyi összefogásnak? Na a részletekről Robert Sisko természetvédő mesélt Szabó Szuzinak, úgyhogy ez a két téma biztos, hogy várja önöket, méghozzá a terepjáróban délután 15 órakor. Nálunk pedig most várja önöket a Roy és Ádám trió. Jön a Komolyan sírok.

furcsa lesz, de milyen furcsa lesz, hogyha egyszer kinyílt az ajtó, bent is ugyanúgy kemény a padló. Ki is mondta ezt, hogy bármit megtehetsz, hogyha egyszer.

Mindjárt 9 óra 50 perc a pontos idő, és ez azt jelenti, hogy 10 perc múlva jön majd Faris Doris és hozza ugye a friss híreket. Mi pedig érdekességekkel várjuk Önöket a következő órában. Úgyhogy jó rádiózást továbbra is!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Zorán Sztevanovics a parlament elnöke várhatóan a héten írja ki a helyhatósági választásokat. A választások időpontja november 15-e, mivel a törvény előírja, hogy a rendes helyhatósági választásokat november 3. vasárnapján kell megtartani. A választások kitűzésekor az országgyűlés elnöke rendeletben határozza meg a választási feladatok határidejének kezdetét. A választásokat az országgyűlés elnöke írja ki, nevezetesen az év júliusában, amikor lejár a községi vezetők 4 éves mandátuma. A választások kitűzésétől a szavazás napjáig legfeljebb 90 és legkevesebb 60 nap telhet el. A választásokat kitűző törvényben az országgyűlés elnöke a szavazás napja mellett a választások kitűzésének napját is meghatározza, amellyel megkezdődik a választási feladatok határideje. Az izraeli hatóságok bejelentették, hogy Ruth Cohen Dart korábban nem rezidens nagykövetet nevezték ki Izrael első rezidens nagykövetévé Szlovéniában, jelentette az AFP hírügynökség. A döntés Izrael bejelentését követően született, miszerint nagykövetséget nyit Szlovéniában. A nagykövetség létrehozásáról szóló döntés az Izrael és Szlovénia közötti kapcsolatok évekig tartó romlása után, valamint a Janez Jánsa vezette új kormány megalakulását követően született, közölte az izraeli külügyminisztérium. Janez Jánsa miniszterelnök kormányának megalakulásával javultak Szlovénia és Izrael kapcsolatai. A kormány hatályon kívül helyezte elődje által Izraellel szemben hozott számos intézkedést, beleértve a katonai fegyverek és felszerelések Szlovéniából vagy Szlovénián keresztül Izraelbe történő exportjának és tranzitjának, valamint az onnan történő importjának tilalmát. Az ügynök akták feltárásáról, a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal ma a Magyar Országgyűlés eheti kétnapos ülésének első napján. A napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal veszi kezdetét. Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO csúcsra utazik, és tájékoztatása szerint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel napirend előtt a kormány részéről. A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráit, fél órán keresztül pedig kérdések hangzanak el. A parlament lefolytatja 4 előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáját is. Sport. Tadej Pogacsár, az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa az összesített második helyről rajtol ma a Tour de France első hegyi szakaszán. A déli Pireneusokban tomboló tűzvészek miatt a szakaszt módosították, és a francia oldalon szurkolók nélkül rendezik meg, jelentették a verseny szervezői. A tegnapi második szakaszt Pogacsár csapattársa Isaac del Toro nyerte Pogacsár előtt. Ma 195 km vár a bringásokra.
2: Időjárás.
1: Ma részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Helyenként kisebb zápor is kialakulhat, délután zivatar is várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul, az Adrián 30 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében zárva van a Steyr autópálya Szent Jákob leágazása a főváros irányában. A tengermelléki strádán pedig zárva van a Posztolyná leágazás mindkét irányban. Akadozik a Gorenyszkói pálya forgalma Szent Víd előtt Krány felé.

Magyar július 6-a van, és van egy-két hivatalos, meg nem hivatalos világnap is. És akkor ebből egy-kettőt megemlítünk. Zoonózisok világnapja van ma. Hivatalos egészségügyi világnap ez egyébként. No, miről is szól ez? Ezen nap arra hívja fel a figyelmet, illetve azokra a betegségekre, amelyek állatokról emberre terjedhetnek. Például a veszettségre, madárinfluenzára, vagy bizonyos kullancsok által terjesztett fertőzésekre. A dátum azért július 6-a, mert ugye 1885-ben ezen a napon alkalmazta sikeresen Louis Pasteur először a veszettség elleni védőoltást egy kisfiún. Ezt ugye említettük az évforduló naptárban. Ma van a vidékfejlesztés világnapja is. Az Egyesült Nemzetek Szervezete által is jegyzett megemlékezés, ami a vidéki térségek fejlesztésének, mezőgazdaságnak és a fenntartható vidéki élet fontosságára irányítja a figyelmet. És hát ez is akkor ilyen világnap, amit úgy érdemes tudni, hogy van. Megvan még egy, ami nem hivatalos, és úgy hangzik, hogy nemzetközi csók világnapja. Talán ez a legismertebb július 6-ai világnap, az Egyesült Királyságból indult, és a csókot, mint a szeretet, a közelség és az emberi kapcsolatok egyszerű, mégis fontos kifejezését ünnepli. Ma már világszerte számos országban megemlékeznek róla. Attól függetlenül ugye, hogy nem hivatalos világnapról van szó. Mi pedig zenével folytatjuk, egy régi klasszikus jön David Bowie-tól és az Absolute Beginners, de aztán itt lesz a Víz alá merülni című dal is.

2020. július 6-án hunyt el ugye Ennio Morricone, filmtörténet egyik legnagyobb zeneszerzője. Az olasz maestro több mint 6 évtizedes pályafutása során több mint 400 filmhez és televíziós produkcióhoz, valamint több mint 100 koncertműhöz komponált zenét. 1928-ban született Róma városában. Eredetileg trombitásnak tanult, majd zeneszerzőként vált világhírűvé. Zenéje teljesen új irányt adott a filmzenének. Bátran használt füttyöt, ostorcsattogást, harmonikát, elektromos gitárt, emberi hangot és szokatlan hangszereket is, amelyek addig ritkán jelentek meg moszifilmekben. Legszorosabb alkotótársa a rendező Sergio Leone volt. Közösen készítették el a legendás Spaghetti Westernek zenét, köztük az egy mareknyi dollárért, a pár dollárral többért, a jó, a rossz és a csúf, valamint a Volt egyszer egy vadnyugat filmekhez. Ezek dallamai ma is a filmtörténet legismertebb zenéi közé tartoznak. Morricone azonban messze nem csak western zenéket írt. Nevéhez fűződik többek között a Misszió, aki legyőzte Al Capone-t, Cinema Paradiso, Volt egyszer egy Amerika, a dolog, valamint Quentin Tarantino 2015-ös filmje, az Aljas 8-as zenéje is. Utóbbért 2016-ban végre elnyerte első versenyben kiosztott Oscar-díjat, miután korábban már életműdíjjal is kitüntették. Érdekesség, hogy Morricone gyakran azt mondta, hogy számára a filmzene nem egyszerű háttérzene, hanem a történet egyik szereplője. Sok rendező már a forgatás előtt megkapta tőle a kész zenét, így a jeleneteket is ahhoz igazították. Zenéjét generációkat inspirált, hatása pedig ma is érezhető a filmzeneszerzők munkájában. Kevés alkotó volt képes arra, hogy néhány hanggal olyan erős érzelmeket keltsen, mint Ennio Morricone, ezért tartják sokan minden idők egyik legnagyobb filmzeneszerzőjének, ha csak nem a legnagyobbnak. Tehát július 6-a, ilyenkor azért érdemes Ennio Morricone-ra is gondolni. Mi pedig megyünk tovább, jön Follow the Flow, meg itt lesz a kávészünet, és Olivia Dean is érkezik majd.

Nagy rendhagyó program azoknak, akik július 10-én pénteken látogatnak Pityerszerre. Ugyanis szeretettel várnak mindenkit egy kis kétkezi munkára. 9:30 perckor, tehát 9:30-kor kasszálással kezdik a napot a Falun Múzeum melletti réten. Aki bátor, az ki is próbálhatja. Na ezután a fél órás elfoglaltság után az érdeklődők bepillantást nyerhetnek abba is, hogyan készül a zsupfedél. 10:30 perccel, tehát 10:30-től 11 óráig pedig kivekötő tetőfedő bemutat ismerhetik meg e nehéz munka részleteit. Tehát akkor mindez július 10-én, pénteken, tehát Pityerszeren, oda is érdemes ellátogatni. Nálunk most érkezik dr. B.R.S. Zalatnai Saroltával és a Várlak még, vagyis Hosszú forró nyár című dal. Hát utána akkor mi is szólunk majd a Hosszú forró nyárról.

Na, a rövid lehűlés után újabb Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok, amelyek következtében Európa felett ismét hőkupola alakulhat ki. Csapadékként zárva magában forró levegőt és helyenként mintegy 40 fokos meleget hozva. Na de miről van szó? Ugyanis Szlovénia és Magyarország lehet, hogy azért kicsit megúszza. Az előrejelzések alapján tehát Európa nagy részén ismét úgynevezett hőkupola alakulhat ki, amely a hónap közepére ismét jelentős felmelegedést hozhat, írja az OE24 AT, méghozzá ennek nyomán ugye az Index. Ez jelenség egy olyan hatalmas kiterjedésű, tartós nyomású légköri képződményt jelent, amely szó szerint bezárja a forró levegőt és napokig vagy akár hetekig a kontinens felett tartja. A jelenlegi előrejelzések szerint a tikasztó hőség először Spanyolországot és Franciaországot éri el, kicsit már el is érte, majd onnan hömpölyög tovább Közép-Európa felé, közvetlenül érintve Ausztriát és Magyarországot, meg Szlovéniát is akkor egy kicsit. A déli és keleti régiókban a hőmérséklet ismét jelentősen meghaladja majd a 30 fokot, de ilyenként a 30 fok feletti értékek, sőt, ennél még magasabb csúcsértékek is előfordulhatnak. Azt sem kizárt, hogy a hőmérséklet néhol a 40 fokos határt is megközelítheti. A Szlovénia és Magyarország szempontjából azonban nem ez a magas nyomású légörvény a főszereplő, hanem annak a széle csupán. A Hungaromet például a következőket írta. Ennek a magas nyomású képződménynek a peremén vonulnak az időjárási frontok, amelyek térségünktől északra vonulnak el, vagy érintenek minket, átvonulnak fölöttünk. Magyarország tehát a magas nyomású képződmény peremére kerül, az időjárási frontok vonulnak, ezért itthon változékonyabb, szélesebb időre van kilátás, ebből kifolyólag ugye a Szlovéniából is, tehát tőlünk is inkább északra lesz majd ez a hőkupola, mint csak itt a szélét fogjuk érinteni. A hideg frontok időről időre megtörhetik a melegedés ütemét, országos kiadós csapadékra viszont nem sok esély mutatkozik. Franciaországot egyébként már el is érte az újabb hőhullám, vasárnap ott a hőségriasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 fokot, írja azt már az MT. Francia meteorológiai szolgálata, Météo France vasárnap délelőtt kiterjesztette a figyelmeztetés Ardes, Aude, Drôme, Gard és Vaucluse megyére, míg Herault és Minas-Orientes megyében már szombaton megérkezett az újabb kánikula. A meteorológusok előrejelzése szerint az újabb hőhullám a vasárnap délután eléri a délnyugati országrészt, jelentősen megemelkedett a hőmérséklet, és hát hétfőtől pedig, tehát mától a hőhullám északirányú terjedését jelez előre a Météo France, hozzátéve, hogy a kánikula jövő hét végéig tarthat az egész országban. Mi pedig ugye, ahogy már említettük, itt Szlovénia, Magyarország inkább csak a szélét fogjuk majd ennek érezni, de attól függetlenül melegre kell majd készülni. Most viszont jön Heinz, Bika, Gábor és a Mi maradtunk című dal.

Novak Djokovic újabb tenisz történeti rekordokat döntött Wimbledonban. A 106. egyéni mérkőzését nyerte az All England Clubban, amelyet soha senki előtte. A sorozatban 9-szer, összesen 17. alkalommal jutott negyed döntőbe a füves Grand Slamen. Versenyben maradt a 8. Wimbledoni és a 25. Grand Slam serlegéért. Kérdés, hogyan tud majd regenerálódni a tegnapi 3 óra 27 perces diadala után. De azért még mindig meglephet bennünket Novak Djokovic. Nálunk pedig hamarosan majd hírek jönnek ismételten, ugye pontban 11 órakor Faris Dorisztól, következő órában pedig majd jelentkezik a Podgyász című műsor is, méghozzá Keszthely és Sümeg városában fogunk járni, úgyhogy maradjanak továbbra is velünk.

álláslehetőség. C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőt keresnek Magyarország és Olaszország közötti fuvarozásra. Munkavégzés hétfőtől péntekig, versenyképes fizetéssel és kiemelkedő napi díjjal. Bérezés megegyezés szerint. Pincérnőt is keresnek italok felszolgálására a Lipóci Ina benzinkútra. A bérezés itt is megegyezés szerint történik. Ha szeretne egy jó munkahelyen dolgozni, hívja a 041 636 627-es telefonszámot. Még egyszer 041 636 627.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A képviselők július közepén szabadságra mennek, a héten pedig az országgyűlés egyes munkacsoportjai üléseznek. Megvitatják a közpénzügyek kezelését Robert Golob kormánya alatt, a Knowszot pedig tájékoztatják a rendőrség felügyeletéről szóló jelentésről a fekete kocka üggyel kapcsolatban. A baloldal, a Veszna és a Gibanye Svoboda kérte a parlament gazdasági munkaügyi és sportbizottságának sürgős ülésének összehívását, amelyen meg akarták nyitni Mijics politikai felelősségének és alkalmasságának kérdését. A Resznica képviselőjét a Progress nevű cég adósságaival vádolják. A cég több mint egy éve több 10 000 euróval tartozik a dolgozóknak és az államnak. A múlt héten pedig az is kiderült, hogy Mijics új munkavállalókat keres a piacon, és magas fizetéseket ígér nekik. Mijics a Korrupció Megelőzési Bizottság vizsgálata alá is került. A magyarországi médiapiacon bekövetkezett változások következtében lapokat zárnak be, alakítanak át. A Magyar Nemzeti Média Szövetség segítséget ajánl az elbocsátásokban érintett újságíróknak, tekintet nélkül arra, hogy ki milyen értékrend híve, ki milyen mértékben volt érintett a politikai jellegű tartalmak előállításában. A szövetség egyúttal elítéli a szolidaritás csak nem teljes hiányát a szakmán belül a most zajló átalakulási folyamatban, tudatta a szervezet. A megyei napilapok és a Magyar Nemzet heti lappá alakul, a Pesti Srácok valamennyi munkatársa állás nélkül maradt, a Nyomtatott Bors, a Riposzt, a Metropol és a Népszava megszűnt, jelentős leépítéseket szenvedett el az Origo, a Világgazdaság, a Mandiner, a Megafon és a Népszava stábja, de bizonytalanná vált a Nemzeti Sport és a Mandiner jövője is, sorolták. Hatalmas légiközlekedési káosz alakult ki Olaszországban, miután tegnap kitört a szicíliai Etna vulkán. A helyi hatóságok azonnal a legmagasabb fokú vörös riasztást léptették életbe a légtérbe. A veszélyes vulkáni hamufelhő miatt sok helyen teljesen lezárták, vagy drasztikusan korlátozták a repülőterek forgalmát. Az Eurocontrol arról tájékoztatott, hogy a komiszói repülőtér forgalmát átmenetileg felfüggesztették, míg a turisták által leginkább látogatott kataniai repülőtéren szigorú korlátozásokat vezettek be. Ott 21 óráig óránként mindössze 5 repülőgép érkezését engedélyezték. Ha a természeti csapás nem lenne önmagában is elég, Olaszország más részein is összeomlott a légi közlekedés. A nápolyi és a milánói repülőtéren vasárnap a repülőtéri dolgozók nagyszabású sztrájkja miatt bénult meg a forgalom. Sport. Ma Svédország ellen játszik a szlovén férfi kosárlabda válogatott a 2027-es világbajnokságra szóló kvalifikáció utolsó fordulójában. A Stožice sportcsarnokban 20 órakor veszi kezdetét az összecsapás. A győzelem biztosítaná a szereplést Katarban, míg a veresség esetén Alexander Sekulić csapata nem szerepelhet a selejtező folytatásában.
2: Időjárás.
1: Ma részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Helyenként kisebb zápor is kialakulhat, délután zivatar is várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul. Az Adrián 30 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pályaszint Jakob leágazása a főváros irányában. A tenger melléki strádán zárva van a Postojna leágazás mindkét irányban, és baleset miatt akadozik a forgalom Brezovica és Dragomer között Koper felé.

Az ajtó című dal volt ez, vagyis a The Door, és Teddy Swims-t hallhattuk. Mindjárt érkezik a Mindenhol című dal, ez a Jambalaya-tól jön, na utána pedig akkor várjeneket Ftichari Ness és Borsos Flora, hiszen érkezik a Podgyász. Ma ugye Keszthely és Sümeg városában fogunk majd járni, úgyhogy Mindenhol, aztán pedig Keszthely és Sümeg a Podgyászban.

0: hely, a másik pedig a Dunántúl egyik legszebb várával büszkélkedő Sümeg. Első pillantásra talán nagyon különbözőnek tűnnek, mégis sok minden összeköti őket. Gazdag történelmük, épített örökségük, és az a különleges hangulat, amely miatt évről évre turisták ezrei keresik fel őket. Mai útitársam és idegen vezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra, köszöntelek a podcastban.
1: Szia Inesz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Útunkat szerintem kezdjük Kezd helyen. Sokan a Balaton fővárosának nevezik ezt a várost, de mitől vált ilyen fontos kulturális központtá?
1: Igen, méghozzá méltán viseli a Balaton fővárosa címet, hiszen évszázadok óta meghatározó szerepet tölt be a térség kulturális és szellemi életében. Ebben nagy szerepe volt a Festetics családnak, akik nem csak a város fejlődését támogatták, hanem olyan intézményeket is létrehoztak, amelyek országos jelentőségűvé tették Keszthelyt. Gondolok itt például a Georgikon megalapítására, ami Európa első felsőfokú gazdasági tanintézete volt. De hát ugye a leghíresebb látnivalót a Festetics kastélyt is meg kell említeni, ami hozzájuk fűződik, illetve a Helikon ünnepségek hagyományát is. Emellett Keszthelyen gazdag múzeum és kulturális kínálat várja a látogatókat, és hát a különlegességét az adja Keszthelynek, hogy a történelmi örökség mellett találkozunk ezzel a tóparti életmóddal, úgyhogy megfelelő úti cél azoknak, akik szeretik a történelmet, a művészeteket és a vízparti kikapcsolódást is.
0: Említetted a Festetics családot. Keszthely neve szinte összefort a család nevével. Milyen örökséget hagytak maguk után?
1: Hát, ahogy említettem, az egyik legismertebb emlékük az természetesen a Festetics kastély, amely Magyarország egyik legszebb barokk kastélya, de ennél jóval többről van szó. A család kiemelt figyelmet fordított az oktatásra, a mezőgazdaság fejlesztésére és a kultúra támogatására, úgyhogy, ahogy már ezt is említettem, nekik köszönhető például a Georgikon megalapítása is. Emellett könyvtárakat hoztak létre, támogatták a tudományos életet és a művészeteket. A Helikon ünnepségekkel pedig a kor legjelentősebb magyar íróit és költőit hívták Keszthelyre. Úgyhogy szerintem ez egyértelműen megmutatja, hogy a Festetics család örökségében nem csak épületeket kell keresni, hanem nagyon gazdag szellemi örökséget is.
0: Megemlítetted a könyvtárat. Van itt egy különleges könyvtár, az a Helikon könyvtár. Miért számít ez különleges könyvtárnak?
1: Azért, mert Magyarország egyik legjelentősebb épségben felmaradt főúri könyvtáráról beszélünk. A Festetics család évszázadokon át tudatosan gyarapította az állományát, így ma több tízezer kötetet őriz, és köztük vannak igazán ritka, több száz éves könyvek is. Ami igazán lenyűgöző az az, hogy nem csak a könyvek maradtak fenn, hanem a könyvtárterem is szinte eredeti formájában látható, úgyhogy ha belépünk, akkor megjelenik vagy megelevenedik a 18-19. Század világa, de az is érdekes, hogy hogyan maradhatott fenn ez a könyvtár, és hogyha megengeded, akkor el is mondom. A gyűjtemény menekülése az annak köszönhető, hogy miután a szovjet csapatok 1945. március 30-án megszállták Keszthelyt, a szovjet városparancsnok a Festetics család alkalmazottainak közbejárására befalasztatta a könyvtárat és a mellette lévő néhány helyiséget. Így a könyvtárterem és kincsei nem estek áldozatul a fosztogatásnak. Kár az mindössze annyi született, hogy a könyvtár ablakán becsapódó lövedék megsemmisítette a terem közepén álló íróasztalt, és a szétcsapódó repeszek mindegy 30 darab könyvön hagytak nyomot. Úgyhogy így menekült meg a könyvtár, 1948-ban pedig állami tulajdonba került. Ugye az országos Széchenyi könyvtár kezeli, ekkor kapta a Festetics György által szervezett írótalálkozók emlékére a Helikon nevet.
0: És ugye említettük már az előbb ugye a Festetics kastélyat. A kastély mellett maga a város is nagyon hangulatos. Ha valaki először érkezik Keszthelyre, akkor mit érdemes megtekinteni, illetve merre induljon?
1: Ha valaki először jár Keszthelyen, akkor a sokat emlegetett Festetics kastélynál érdemes kezdeni, hiszen ez a város legismertebb, legpompásabb látnivalója, és innen egy sétával hamarabb

0: történelmi belvárosba találhatjuk magunkat, ahol műemléképületek, kávézók terasza várja a látogatókat. A belvárosból pedig, hát hogyha a Kossuth úton folytatjuk az utunkat, akkor a Balatoni Múzeumhoz jutunk, hogyha pedig a Helikon Park felé vesszük az irányt, akkor nagyon hamar a Balatonparton találjuk magunkat. A parkban is érdemes sétálni, hiszen óriási fák, gyönyörű zöld környezet várja a látogatókat, a Balatonpart pedig hozza azt a balatoni életérzést, amit mindenki keres.
1: És a Balaton közelsége mennyire határozza meg a város mindennapjait?
0: Hát nyilván elkerülhetetlen és meghatározza, ugye nem csak a turizmus szempontjából, hanem a helyiek mindennapjai szempontjából is. Most gondolok itt arra, hogy rengeteg rendezvényt és szabadidős tevékenységet, lehetőséget rejt magába a tó is. Nyáron természetesen a strandolás, a vitorlázás és a hajókirándulások kerülnek előtérbe, de nagyobb szerepet kap a kerékpáros turizmus is. Keszthely ugyanis a balatoni Bringa körút egyik fontos állomása, úgyhogy sokan két keréken érkeznek a városba, és innen indulnak tovább felfedezni a tó környékét. De a Balaton egész évben vonza a látogatókat, úgyhogy nem csak nyári szezonban él a város, de meg kell szerintem említeni, hogy idén télen, amikor befagyott a Balaton, nagyon-nagyon hosszú idő után, rengetegen érkeztek jégkorcsolyázni, fakutyázni, egy ilyen igazi régi, mondjuk úgy, hogy hagyományos téli képet láthatott a közönség, aki arra járt.
1: És a beszélgetésünk elején említettél egy pár múzeumot. Keszthelyt nem csak a Balaton fővárosának, hanem gyakran a múzeumok városának is nevezik. Melyeket emelnéd ki?
0: Keszthely valóban híres a múzeumokról, és aki a múzeumok miatt érkezik ide, vagy a kultúra miatt, annak rengeteg lehetősége van válogatni közöttük. Elsőként természetesen a legnagyobbat és a számomra legérdekesebbet, a Balatoni Múzeumot emelném ki, amely átfogó képet ad a Balaton természeti világáról, történetéről és a környék néprajzáról, de szó esik a balatoni sportokról, emellett több időszakos kiállítása is van, vagy időszakos kiállítást is megtekinthetünk a múzeumban. Közöttük például a balatoni retrót, ami még jövő áprilisig megtekinthető, és egyébként nem olyan régen nyílt, ahol nyilván a balatoni retro világba repítik vissza a fiatalkorok nyaralásába a látogatókat, már aki akkor volt ugye fiatal, többieknek pedig esetleg egy érdekes kor lenyomata lehet. Emellett megemlíteném, hogy a Balatoni Múzeumban itt a balatoni halak és a mindenféle érdekesség mellett van egy állandó kiállítás, méghozzá a Halápi János emlékszoba, és hogy én ezt miért említem meg? Azért, mert ez az úr Porszombatról származik, ami ugye itt van nem messze tőlünk. Mégse tudjuk, hogy ő itt született, vagy innen indult a hosszú útjára, amivel egyébként Párizsig eljutott. Emellett ugye tudjuk, hogy most az idei évben ünnepeljük, vagy inkább emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharcnak az évfordulójára, úgyhogy elmesélném, hogy a Balatoni Múzeumban látható a szabadságszobor, vagy közismert nevén a fehér ember, amiről azt kell tudni, hogy Magyarországon és az egész világon az elsőként felállított szobor volt az 1956-os forradalom áldozatainak az emlékére, és ez a Keszthelyi főtéren állt. Ez egy 5 méter magas a talpazaton álló gipsz szobor volt, amelyet Marinkai István készített, és ideiglenesnek szánták, tehát ez egy későbbi márvány vagy bronz figura előképe volt. Az emlékművet, és most figyeljünk, 1956. november 1-én avatták fel, és a forradalom leverése után több mint 2 hónapig a helyén maradt. Csak hát 1957. januárjában még az angol rádió is nagyra értékelte ezt a műalkotást, emiatt a katonaság eltávolította a helyéről. Úgyhogy a festet is kastélyban elrejtve maradt, majd végül is a Balatoni Múzeumban őrzik az utókornak, ahol jelenleg is megtekinthető, de egyébként a főtéren készült egy állandó szobor ennek a szobornak az utódaként, vagy emlékeként, amit 2006-ban sorozatban állítottak.
1: Vannak valamilyen különleges gyűjtemények is itt Keszthelyen, amiket esetleg a múzeumokban találhatunk?
0: A Festetics kastélyban több állandó kiállítás is várja a látogatókat. Ugye a Helikon könyvtár az egyik nagy különleges gyűjtemény, amit említettem, de emellett mindenféle főúri enteriőröket bemutató kastélymúzeum és hintó kiállítás is várja a látogatókat. Emellett érdemes felkeresni a Georgikon Majort is, ahol egy interaktív múzeum mutatja be a hagyományos gazdálkodást, az egykori mezőgazdasági eszközöket. Szintén különleges helyszín az Amazonház látogatóközpont, ami bemutatja a hajdani főúri utazások, úti kalandok, szárazföldi víz és légi közlekedésnek az eszközeit. De olyan különleges gyűjtemények is megtalálhatóak a városban, mint például a Marcipán Múzeum, vagy a Nosztalgia és Gics Múzeum.
1: Mivel ugye nem áll rendelkezésünkre nagyon sok idő, ezért most azt ajánlom, hogy egy másik városba utazunk, amit már ugye megemlítettünk így a beszélgetésünk elején. Ugye Keszthely a főúri eleganciáról és a Balaton nyugodt hangulatáról mesél. Néhány kilométerrel arrébb azonban egészen más világ vár bennünket. Már messziről feltűnik a Sümegi vár, amely a város felé magasodik. Miért vált ez a vár a Dunántúl egyik legismertebb erődjévé?
0: Valóban, Sümegen egészen más hangulat fogad bennünket, mint Keszthelyen. Még Keszthely, ahogy te is említetted, a főúri eleganciát idézi, addig Sümeg a középkor világába repít vissza. Az említett város fölé magasodó vár a Dunántúl egyik legjelentősebb középkori vára. Ez a 13. században épült, és évszázadokon át fontos védelmi szerepet töltött be. Különösen a török hódoltság idején, amikor a püspökség egyik legfontosabb központja lett, erről majd kicsit később beszélünk. Stratégiai fekvése miatt egyébként kiválóan ellenőrizte a környéket, erős falainak és természetes adottságainak köszönhetően pedig hosszú időn át sikeresen ellenállt az ostromoknak.
1: És mit láthat ma az a látogató, aki felkapaszkodik a várba?
0: Hát a lenyűgöző panoráma, ami azt hiszem egyértelmű, de emellett egy ilyen igazi időutazásban vehet részt az, aki felkapaszkodik erre a dombra. A várat az elmúlt évtizedekben egyébként gondosan helyreállították, így ma bejárhatók a várfalak, a bástyák, a kápolna, a püspöki rezidencia és számos kiállítás is. A látogatók megismerhetik a középkori vár mindennapjait, a fegyvereket, a hadviselést és a korabeli mesterségeket is. A vár egyik legnagyobb vonzerejét pedig a látványos lovagi tornák és történelmi bemutatók jelentik, amik különösen a családok körében népszerűek, mert egyébként minden korosztályt szórakoztatnak, és ahogy említettem, a vár tetejéről csodálatos kilátás nyílik a Balaton felvidékre és a környező tájra.
1: Említetted a lovagi tornákat. Mitől olyan népszerűek ezek a programok?
0: A tornák népszerűségét az adja, hogy nem csupán bemutatók, hanem valódi élményszínházi produkciók is. Tehát a látogatók nem egy statikus előadást látnak, hanem egy látványos zenével, jelmezekkel és történeti elemekkel átszőtt középkor világba csöppennek. A lovagok párviadalai, a fegyverek csörgése, a lovak mozgása és a korhű hangulat együtt teremtenek egy olyan atmoszférát, amely könnyen magával ragadja a közönséget, és ahogy mondtam, ez a program minden korosztály számára élvezhető, a gyerekektől a felnőttekig mindenki talál bennük valami izgalmasat, úgyhogy esetleg, hogyha valaki ezt most tanulja az iskolába, akkor Sümegen a történelem az nem csak egy száraz tankönyvi anyag lesz, hanem megelevenedve is meg tudják nézni azt, hogy hogy zajlottak ezek a csaták.
1: Sümeg azonban nem csak a váráról híres. Milyen szerepet játszottak a veszprémi püspökök a város fejlődésében?
0: Sümeg történetében a veszprémi püspökök meghatározó szerepet játszottak, hiszen a város az hosszú időn át a püspökség egyik legfontosabb központja volt. Különösen a török hódoltság idején került előtérbe Sümeg, amikor Veszprém több alkalommal is veszélybe került, és a püspökök ideiglenesen ide helyezték át a székhelyüket. Ennek köszönhetően a vár nem csak katonai erődként, hanem egyház és közigazgatási központként is működött. A püspökök jelenléte pedig jelentős fejlődést hozott a városnak, hiszen egyrészt megerősítették a várat, támogatták az építkezéseket, és ezzel is hozzájárultak ahhoz, hogy Sümeg a környék egyik meghatározó településévé váljon. Ennek az egyházi jelenlétnek a mai napig látványos emlékei vannak a városban, például a templomok. Köztük egyébként kiemelkedik a barokk stílusú püspöki palota kápolnája és a belváros templomai, de egyébként ezek az épületek nem csak a vallási szempontból fontosak, hanem kulturális és művészeti szempontból is, és úgy gondolom, hogy végül is ezek jól megmutatják, hogy Sümegen az egyházi élet az szorosan összefonódott a városnak a fejlődésével.
1: És ugye Sümeget nagyon sokan látogatják, de van olyan épület vagy hely, amelyet kevésbé ismernek a turisták? Pedig érdemes lenne felkeresni?
0: Igen, hát Sümegen mindenki a várba megy, meg a lovagi tornákra szerintem. Úgyhogy azt mondanám, hogy tegyünk egy sétát a belvárosba, és mindenképpen látogassuk meg a püspöki palotát és annak a környezetét. Ugye itt nem csak az épület érdekes, hanem hangulatos udvar és egy fajta történelmi millió is várja a látogatókat. Sokak számára rejtett kincs a városnak a kisebb templomainak a környéke is, illetve külön figyelmet érdemel a kisfaludi ház is, amely a magyar irodalomtörténet egyik alakjának, ahogy a nevében is benne van, Kisfaludi Sándor költőnek a szülőháza, és emléket állít a fontos irodalmi alakunknak, és ezzel is közelebb hozza a reformkori irodalmi életvilágát a látogatókhoz.
1: Nyáron mindkét város megtelik élettel. Milyen programokat ajánlanál azoknak, akik ebben az időszakban érkeznek?
0: E hónap végén kerülnek Keszthelyen megrendezésre a bornapok, de emellett a nyár folyamán a Festetics kastély parkjában szabadtéri színházra is sor kerül. Emellett számos koncertet is meglátogathatunk, úgyhogy érdemes ellátogatni a város honlapjára, ahol tájékozódhatunk. Sümegen e hétvégén a Nemzeti Lovas Színház a Tróját adja elő, de ajánlom az említett várjátékokat, a lovagi tornákat, és természetesen itt is számos koncertre sor kerül a nyár folyamán.
1: És akár a Balaton partján sétálunk, akár egy várat fedezünk fel, előbb-utóbb biztosan megéhezünk. Milyen helyi ízeket érdemes megkóstolni ezen a vidéken?
0: Ha a Keszthely és Sümeg környékén járunk, akkor érdemes a klasszikus balatoni fogások mellett a zalai ízeket is felfedezni. Ugye még mindig nem járunk messze otthontól. Nyilván a Balaton partján kihagyhatatlanok a frissen készült halételek, de ha egy kicsit bejebb indulunk, akkor jühet a dödölle vagy a vadételek, esetleg vásárolhatunk helyi termelőktől származó sajtokat, lekvárokat vagy mondjuk mézeket is. A Balaton partján, illetve a környékén az édes szájúakat a kézműves fajlaltozók is várják, de természetesen hagyományos cukrászdák is kínálnak ízletes megállókat. A jó hír az az, hogy ma már nem kell találomra keresgélni, hiszen létezik a balatoni gasztrotérkép, ami összegyűjti a tó környékének legjobb éttermeit, borászatait, cukrászdáit, termelőit és gasztronómiai élményeit, úgyhogy ismét csak arra buzdítok mindenkit, hogy indulás előtt böngészze át az interneten ezt a gasztrotérképet, és akkor ez alapján keresse meg a következő éttermet vagy cukrászdát, ahol étkezni fog. Egyébként ez a balatoni gasztrotérkép több vendéglátóhelyen is megtalálható prospektus formájában, úgyhogy járjunk nyitott szemmel, hogyha esetleg nem vagyunk az internetnek a hívei, vagy nem szeretnénk folyamatosan a telefonunkat böngészni a nyaralásunk alatt.
1: Flóra, szerintem mindkét településnél a fontosabb látnivalókat, fesztiválokat említettük, így mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen helyet ajánlhatnál a környéken, amelyet nem mindenki ismer, akkor melyik lenne az?
0: Hát nézzük meg a Csiga parlamentet. Ugyan ide nem fogunk bemenni, de legalább kívülről megnézhetjük. a Csiga Parlament szót hallva nem kell mindjárt lassan dolgozó honatjainkra gondolni, kezd helyen ennek a szónak más jelentése van. De hogy mi is az? Vagy hogy mi ennek a parlamentnek a története? Miskei Ilonka néni 1975-től 14 éven át 4,5 millió pannontengeri csigaházának a felhasználásával építette a budapesti parlamentnek a makettjét, amely így a világon egyedülálló. Az országházának díszítéseit utánozva válogatta össze a több millió éves őstengeri maradványokat, és az így készült egyedi alkotást 1999-ben adományozta a Viselettörténeti Múzeumnak, azután, hogy közel 15 évig egy Komárom megyei kisfalú házaiban, pajtáiban és ójaiban pihent kilátástalanul, vagy porosodott ez a nagyszerű alkotás.
1: Mai utazásunk során két különböző, mégis sok szállal összekapcsolódó várost ismerhettünk meg. Kezd helye a Balatonpart eleganciáját, Sümeg pedig a középkori Magyarország hangulatát idézi meg. Flóra, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. Legközelebb újabb magyarországi városokat fedezünk fel együtt. A viszonthallásra!

Vagy csak Filip volt a hangtechnikus a délelőtt folyamán a zenéket, Király Boglárka válogatta, a híreket pedig Faris Doris szerkesztette, a délelőtti csapat pedig akkor el is búcsúzik önöktől. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és ugye, tudják, maradjanak továbbra is az MMR társaságában, mert akkor jó társaságban lesznek, hiszen Donner Tímea várja majd önöket, úgyhogy jó rádiózást továbbra is, és szép napot kívánunk mindenkinek. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is az MMR-rel.

0: A Déli Krónika mikrofonjánál Donner Tíme a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Vucsák Filip. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, íme néhány részlet az adásunk tartalmából.
1: Zorán Stefanovics, a parlament elnöke várhatóan a héten írja ki a helyhatósági választásokat.
0: A képviselők július közepén szabadságra mennek, a héten pedig az országgyűlés egyes munkacsoportjai üléseznek.
1: Csütörtökön a pénzügyi bizottság a kormánypártok tagjainak és a Resznica kérésére az előző kormány idejének közpénzügyeiről tárgyal.
0: Az ügynök akták feltárásáról, a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal ma a Magyarországgyűlés.
1: Hatalmas légi közlekedési káosz alakult ki Olaszországban, miután tegnap kitört a szicíliai Etna vulkán.
0: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Zorán Stevanovics, a parlament elnöke várhatóan a héten írja ki a helyhatósági választásokat. A választások időpontja november 15-e, mivel a törvény előírja, hogy a rendes helyhatósági választásokat november 3. vasárnapján kell tartani.
1: A választások kitűzésekor az országgyűlés elnöke rendeletben határozza meg a választási feladatok határidejének kezdetét. A választásokat az országgyűlés elnöke írja ki, nevezetesen az év júliusban, amikor lejár a községi vezetők 4 éves mandátuma. A választások kitűzésétől a szavazás napjáig legfeljebb 90 és legkevesebb 60 nap telhet el. A választásokat kitűző törvényben az országgyűlés elnöke a szavazás napja mellett a választások kitűzésének napját is meghatározza, amellyel megkezdődik a választási feladatok határideje.
0: A képviselők július közepén szabadságra mennek, a héten pedig az országgyűlés egyes munkacsoportjai üléseznek. Megvitatják a közpénzügyek kezelését Robert Golob kormánya alatt, a Knauszot pedig tájékoztatják a rendőrség felügyeletéről szóló jelentésről a fekete kocka üggyel kapcsolatban.
1: A baloldal, a Veszna és a Gibányes Szvoboda kérte a parlament gazdasági, munkaügyi és sportbizottságának sürgős ülésének összehívását, amely meg akarták nyitni Mijics politikai felelősségének és alkalmasságának kérdését. A Resznica képviselőit a Progressz nevű cég adósságaival vádolják. A cég több mint egy éve több 10 000 euróval tartozik a dolgozóknak és az államnak, a múlt héten pedig az is kiderült, hogy Mijics új munkavállalókat keres a piacon, és magas fizetéseket ígér nekik. Mijics a korrupció ellenes bizottság vizsgálata alá is került.
0: Csütörtökön a pénzügyi bizottság a kormánypártok tagjainak és a Resznica kérésére az előző kormány idejének közpénzügyeiről tart tárgyalást. Az előterjesztők a Robert Golob kormánya alatti felelőtlen közpénzügyi gazdálkodásról szeretnének vitát folytatni. Véleményük szerint ugyanis a mandátumot a költségvetési fegyelem hiánya, a közpénzek átláthatatlan kezelése és az adófizetők pénzének irracionális elköltése jellemezte.
1: A sürgősségi ülés előterjesztői 2 határozati javaslatot tesznek a bizottság elfogadására, nevezetesen, hogy a pénzügyi bizottság azt javasolja, a kormány végezzen 6 hónapos ellenőrzést a Robert Golob vezetésével a kormányzati közpénzköltésekről az aktuális ügyek ellátása során, valamint továbbá a bizottság azt javasolja, hogy a kormány 2026 végéig vizsgálja meg a közpénzkiadások csökkentésének lehetőségeit a Maastrichti kritériumok teljesítése érdekében.
0: Az izraeli hatóságok bejelentették, hogy Ruth Cohen Dart korábban nem rezidens nagykövetet nevezték ki Izrael első rezidens nagykövetévé Szlovéniában, jelentette az AFP francia hírügynökség. A döntés Izrael bejelentését követően született, miszerint nagykövetséget nyit Szlovéniában.
1: A nagykövetség létrehozásáról szóló döntés az Izrael és Szlovénia közötti kapcsolatok évekig tartó romlása után, valamint a Janez Jánse vezette új kormány megalakulását követően született, közölte az izraeli külügyminisztérium. Janez Jánse miniszterelnök kormányának megalakulásával javultak Szlovénia és Izrael kapcsolatai. A kormány hatályon kívül helyezte elődje által Izraellel szemben hozott számos intézkedést, beleértve a katonai fegyverek és felszerelések Szlovéniából vagy Szlovénián keresztül Izraelbe történő exportjának és tranzitjának, valamint az onnan történő importjának tilalmát.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádiók déli krónikáját. Az ügynök akták feltárásáról, a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal ma a Magyar Országgyűlés e heti kétnapos ülésének első napján. A napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés hamarosan, azaz 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.
1: Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO csúcsra utazik, és tájékoztatása szerint Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter szólal fel napirend előtt a kormány részéről. A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán keresztül pedig kérdések hangzanak el. A parlament lefoltatja 4 előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosítását. Javaslatoknak a vitáját is.
0: A magyarországi médiapiacon bekövetkezett változások következtében lapokat zárnak be, alakítanak át. A Magyar Nemzeti Média Szövetség segítséget ajánl az elbocsátásokban érintett újságíróknak, tekintet nélkül arra, hogy ki milyen értékrend híve, ki milyen mértékben volt érintett a politikai jellegű tartalmak előállításában.
1: A szövetség egyúttal elítéli a szolidaritás csak nem teljes hiányát a szakmán belül a most zajló átalakulási folyamatban, tudatta a szervezet. A megyei napilapok és a Magyar Nemzet heti lappá alakul. A Pesti Srácok valamennyi munkatársa állás nélkül maradt. A nyomtatott Bors, Riposzt, a Metropol és a Népszava megszűnt. Jelentős leépítéseket szenvedett el az Origó, a Világgazdaság, a Mandinár, a Megafon, a Népszava stábja, de bizonytalanná vált a Nemzeti Sport és a Mandiner jövője is, sorolták.
0: Hatalmas légiközlekedési káosz alakult ki Olaszországban, miután tegnap kitört a szicíliai Etna vulkán. A helyi hatóságok azonnal a legmagasabb fokú vörös riasztást léptették életbe a légtérbe. A veszélyes vulkáni hamufelhő miatt sok helyen teljesen lezárták vagy drasztikusan korlátozták a repülőterek forgalmát.
1: Az Eurocontrol arról tájékoztatott, hogy a komizói repülőtér forgalmát átmenetileg felfüggesztették, míg a turisták által leginkább látogatott katániai repülőtéren szigorú korlátozásokat vezettek be. Ott 21 óráig óránként mindössze 5 repülőgép érkezését engedélyezték. Ha a természeti csapás nem lenne önmagában is elég, Olaszország más részein is összeomlott a légi közlekedés. A nápolyi és a milánói repülőtéren vasárnap a repülőtéri dolgozók nagyszabású sztrájkja miatt bénult meg a forgalom.
2: Sport.
0: Tadej Pogačar, az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa az összesített második helyről rajtol ma a Tour de France első hegyi szakaszán. A déli Pirineusokban tomboló tűzvészek miatt a szakaszt módosították, és a francia oldalon szurkolók nélkül rendezik meg, jelentették a verseny szervezői. A tegnapi második szakaszt Pogačar csapattársa Isaac Del Toro nyerte meg Pogačar előtt. Ma 195 kilométer vár a bringásokra. Ma Svédország ellen játszik a szlovén férfi kosárlabda válogatott a 2027-es világbajnokságra szóló kvalifikáció utolsó fordulójában. A Stožice sportcsarnokban 20 órakor veszi kezdetét az összecsapás. A győzelem biztosítaná a szereplést Katarban, míg a vereség esetén Alexander Sekulic csapata nem szerepelhet majd a selejtező folytatásában. A norvég foci csapat bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe, azt követően, hogy 2-1-re nyert Brazília ellen. A legjobb 8 között Anglia is ott lesz, illetve az lesz az ellenfele. A norvég csapatnak az angolok ugyanis 3-2-re bizonyultak jobbnak az éjszaka Mexikó ellen. Franciaország pedig Marokkó ellen játszik majd a negyeddöntőben.
3: Időjárás.
1: Délután is jobbára derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel, helyenként kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul, az Adrián 30 fokig melegszik a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, Estiglyutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe, munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya Szent Jakab leágazása a főváros irányában, a tengermelléki strádán pedig zárva van a Posztonyna leágazás mindkét irányban.
0: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől, Vucsák Filip délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Donner Tíme a műsorvezető és Király Tomi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!

Július 6-a van, hétfő délután, 12:30 a pontos idő. Köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit most már a délutáni stáb nevében, és természetesen ma is este 7 óráig számítunk figyelmükre. Ebben az órában most a zenéké lesz még a főszerep, illetve a hátra lévő fél órában persze. Egy órakor pedig jövünk a friss információkkal, utána pedig elmondjuk majd a részletes további tartalmat. Ha kíváncsiak mindenre, és idejük engedi, maradjanak velünk.

ember még nagyjá is lehet, ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót, a lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót, mert egy álom csak, hogy él.

0: Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnóestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termek_lendava.si. Időjárás.
1: Hétfő délután van 1 óra, pontos idő, köszöntöm a rádió hallgatókat. Időnként megnövekszik a felhőzet vidékünkön. Ezzel együtt kellemes 27 fokos hőmérsékletre számíthatunk. Muraszombatból 25 fokot jelentettek, legutóbb Maribor környékén 24 fok van. Ljubljana 26 fok, Koper 30 fok és a Kredaricán 11 fokot mértek röviddel ezelőtt. Helyenként záporzivatar is előfordulhat, írja az előrejelzés. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28, a tenger melléken 30 fok körül alakul. Erre számíthatunk a mai napon. Aztán, ami Magyarország időjárását illeti, változóan felhős időre lehet számítani. A helyenként erősebben megnövekvő felhőzetből záporok, zivatarok kialakulhatnak. Legutóbb 25 fokot mértek Lentiben, Zalaegerszeg 24 fok, Szombathely 23 fok, Szentgotthárd 24 fok, Nagykanizsa 26 fok, Budapest szintén 26 fokos. Közelítjük a 30 fokot egyébként ezen a délutánon, és ha megnézzük az időképet, akkor Győr-Moson-Sopron megyében, illetve egyes helyeken elszórtan az országban előfordulhat zápor, zivatar, például a Dunakanyar térségében is. De ahogy említettem, Kőszegről is most éppen, meg Moson-Szolnokról is záport jelentenek, Devecser környékéről is esőt jelentettek legutóbb, úgyhogy elszórtan a megnövekvő felhőzetből bizony lehet csapadék. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, illetve esetleg néhol zivatar elsősorban északkeleten alakulhat ki, élénk erős lesz a nyugati szél, a minimumok 10 és 19 fok között alakulnak, és fokozódik a nappali felmelegedés, holnap délután már 27-33 fokot is mérhetünk. Aztán úgy tűnik, hogy szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső zápor helyenként fordulhat elő, szeles napra készülhetünk majd, a maximumok 26-32 fok között alakulnak. Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, zápor pedig elvétve fordulhat elő. 24-30 fokot mérhetünk majd azon a délutánon. Ma egy térségünket észak felől súroló hidegfront miatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki. A szeles időben ez fokozódhat is, a napos tájakon megerős lehet az UV-sugárzás, úgyhogy mindenre kell készülni, és mindezzel számolnunk kell ezen a mai délutánon. Ennyit az időjárásról, orvos meteorológiáról, mindjárt rátérünk az utakra is.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön száraz utakon folyik a forgalom, illetve az ország nagy részén ez a helyzet, viszont nem zökkenőmentesen. A Kozárjai csomópontnál a kerülősávot lezárták Vics előtt Brezovica irányába egy meghibásodott jármű miatt. Aztán a Ljubljanai körgyűrűn a Vics elágazásnál Kozárje felé egy úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat. Torlódik a forgalom a Steyer autópályán Drámlye és Szlovenske Konyice között Ljubljana felé, aztán a déli és a nyugati Ljubljanai körgyűrűk irányából a tenger mellék irányába. Egyébként a tengerparti autópályán is torlódásokra kell számítani, illetve a Gorenszkói autópályán a Karavánke alagút előtt Ausztria felé 1 kilométeres a torlódás. Vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, radarra pedig Ljutomer környékén számíthatnak. Négy perccel múlt el egy óra, friss információkat hallották hétfő délután itt a Muravidéki Magyar Rádióban. A próza után már is zenékkel folytatjuk természetesen, és nem sokára átnézzük majd a délutáni tartalmat is.

0: 6 perccel vagyunk 1:45 után, nem sokára majd az ünneplőket is felköszöntjük, illetve sok-sok zenével megyünk tovább ebben az órában. A következőt majd pontban 2-kor hírekkel indítjuk, utána pedig lesz 1-2 programajánlatunk. 3 órakor a terepjáróban lesz 2 összeállítás, mégpedig a következő témákkal. A nyári szezonban ismét színes, kulturális és szórakoztató programokkal várja a látogatókat Moravské Toplice. A július 9-e és augusztus 22-e között zajló Nyár Moravské Toplicén 2026 rendezvény sorozat gazdag zenei, turisztikai és kulturális kínálatot ígér. Erről szólunk majd elsőként. Aztán a Szlovén Dombság lankái között egy inspiráló helyi kezdeményezés indult útjára. A Pesznica folyó környékén megalakult live csoport tagjai elszántan küzdenek a környéket sújtó aszályok és árvizek ellen. De vajon milyen feladatokat végeztek el eddig, és mekkora ereje van valójában egy helyi összefogásnak? Erről is hallhatnak a terepjáróban majd 3 óra után. Aztán lesznek zenék, persze a 7 zeneszámát is meghallgatjuk, és 4 órakor már a friss hírek követ kezdnek majd. 4:45 után lesz zöld zóna, lesznek gyerekgondolatok, és 5 órakor egy újabb hírek. Utána egy zenés órával folytatjuk tovább, 6 órakor pedig prózában. Természetesen elmondjuk a mai nap legfontosabb történéseit. Jövünk majd a napi krónikával, melyet a Zenében otthon című összeállítás követ még 7 óra előtt, és még 7 óra előtt búcsúzunk, de majd mondjuk a további tartalmat is. Jó vételt, jó rádiózást, kellemes délután kívánunk!
1: Bírom, hogy olyan büszke, hogy rám se néz már.

Július 6-a van, az ünneplőket köszöntjük már is. Ma van Csaba napja, régi magyar személynévez. Egyes források szerint török eredetűje lehet, és a jelentése pásztor, kóborló, újabban az ajándék jelentése is felmerült. A név felbukkan a kora középkori eredetű magyar mondavilágban is, Csaba királyfi alakjában, akit Attila fiaként tart számon a hagyomány. A nevet a 19. században fedezték fel újra, Vörös Marti Mihály és Arany János művei nyomán lett népszerű. Egyes kutatók szerint a Csaba szó megegyezik a hun eredetű Csobán méltóság névvel. A szlovén naptárban Bogomila névnap szerepel, ez a Bogomil férfi névnői párja, amely szláv eredetű és Isten kegyelmében élő, ezzel a jelentéssel bír, de köszönhetjük még Atalanta, Dominika, Dominka, Ézsaiás, Gyárfás, Járfás, Jávor, aztán Jusuf, Mari és ennek változatai, Morella, Nedda, Romola, Romulus, Tamás, Tankréd és Toma nevű ismerőseinket is. Július 6-án ők is ünnepelnek névnapot, és a születésnaposoknak is minden jót kívánunk természetesen. Kedves ünnepeltek, legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék, és ha tehetik, akkor maradjanak a folytatásban is. Zenék szólnak ebben az órában, nem sokára lesz majd egy friss zenei ajánlat is, 2-kor pedig jövünk a friss hírekkel.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Let's go. Sounds good.
2: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és ezúttal hoztam MGK és Wiz Khalifa nosztalgikus nyári hangulatot idéző dalocskáját. Ha még valaki nem érezné a végtelen nyári estéket, a baráti társaságot és az igazi summer vibe-ot, akkor ez most ettől a daltól biztosan megváltozik. A nyár hangulatot hozza el ugyanis MGK és Wiz Khalifa az új Girl Next Door című dalában. Ez a kislemez egyszerre fertőző és dinamikus is egyben, és a megszokott, visszatérő alkotótársakkal hozták létre. A dalhoz amúgy egy nagyon vicces és nosztalgikus hangulatú videóklip is készült, úgyhogy érdemes hangolódni most ezzel a dallal a nyárra, és hagyni, hogy a Girl Next Door visszarepítsen bennünket egy picit a múltba is. Jön Wiz Khalifa és MGK és a Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A gazdasági kör felszólítja az Alkotmánybíróságot, hogy mielőbb vizsgálja meg, és döntsön a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekre vonatkozó törvényről szóló népszavazás elfogadhatóságáról. A törvény a gazdaság fontos fejlesztési kihívásaival foglalkozik, ezért kulcsfontosságú a végrehajtásának ütemtervével kapcsolatos, mielőbbi egyértelműség biztosítása, írták. A gazdasági kör úgy véli, hogy az intervenciós törvény számos olyan területet érint, amelyek jelentősen befolyásolják az ország hosszú távú versenyképességét. A kulcsfontosságú intézkedések közül kiemelték a magasan képzett munkavállalók terheinek enyhítésére szolgáló szociális felső határ bevezetését, a bérleti díjak alacsonyabb adóztatását, az idősek fokozottabb munkaerőpiaci aktiválását, az adminisztratív akadályok elhárítását, valamint az egyes rendszerek rugalmasságának és hatékonyságának növelését, különösen az egészségügy területén. Szlovéniában júniusban 6684 személy gépkocsit helyeztek forgalomba először, ami 30%-kal több, mint tavaly júniusban. A legkelendőbb márkák a Volkswagen, a Renault és a Tesla voltak. Az első alkalommal forgalomba helyezett teljesen elektromos autók száma elérte az 1690-et a tavaly júniusi 551 után. A Volkswagen adta el a legtöbb személygépkocsit júniusban, majd a Renault, a Tesla, a Skoda és a Ford követte a rangsort. A legkelendőbb modellek a Tesla Model 3, a Renault Clio, a Renault Captur, a Skoda Octavia és a Volkswagen Tiguan voltak. Az év első felében összesen 35.343 személygépkocsit adtak el, ami 17%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az eladott könnyű haszongépjárművek száma 14,5%-kal 3.955-re nőtt. Több mint 10 000 embernek kellett elhagynia otthonát Dél-Franciaországban, miután egy erdőtűz közel 200 települést fenyeget a spanyol határ térségében. A hatóságok szerint az erősödő szél ma tovább súlyosbíthatja a helyzetet. A lángok a francia Pireneusok előterében eddig mintegy 4600 hektár területet perzseltek fel. Pierre Regnault de la Mont prefektus az X közösségi oldalon közölte az adatokat, miközben a tűzoltók továbbra is nagy erőkkel próbálják megfékezni a tüzet. Az idei korai hőhullámok Franciaországban és Nyugat-Európa több országában májusban és júniusban hatalmas területeket szárítottak ki, emiatt a növényzet különösen sebezhetővé vált az erdőtüzekkel szemben, írja a Straits Times. A határ spanyol oldalán a tűz 2200 hektárt érintett, ennek 97%-a a Les Gavarres nevű védett természeti területen található. Sport. Tadej Pogacar, az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa az összesített második helyről rajtol ma a Tour de France első hegyi szakaszán. A déli Pireneusokban tomboló tűzvészek miatt a szakaszt módosították, és a francia oldalon szurkolók nélkül rendezik meg a versenyt, jelentették a szervezők. A tegnapi második szakaszt Isaac del Toro nyerte Pogacar előtt, ma pedig 195 km vár a bringásokra a harmadik etapon.
2: Időjárás.
1: Délután is jobbára derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Helyenként kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul. A tenger melléken 30 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szent Jákob leágazása a főváros irányában. Úgy szintén akadozik a Steyr stráda forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Baleset miatt pedig zárva van Acellje Center és Drámnye közötti szakasz Maribor felé. A tenger melléki strádán zárva van a posztolynál leágazás mindkét irányban.
2: Világbajnokság 2026.
3: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
2: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Egy helyi programról szóljunk itt a programajánlatokban, 3:01. Idén is megtartják a könyvtárat a lombok alatt, vagy megszervezik a könyvtárat a lombok alatt, így a nyári időszakban. Egészen augusztus végéig van lehetőség kint olvasgatni, pénteken, szombaton és vasárnap egyébként. Lendva egy festői szőlőhegyek aljában fekvő város, Szlovénia legkeleti városa, mintegy 4000 lakossal. A lakosság vegyes, a feliratok, az oktatás, a közszolgáltatások kétnyelvűek. A gazdag kulturális hagyományok alapján gazdag multikulturális közeg alakult ki, amely meghatározza a várost és a községet is. Érdekesség, hogy a legrégibb írásos forrás Lendváról egy 1192-ből származó oklevél. A város feletti lendvai vár évszázadok óta a hely egyik legfontosabb építészeti műemléke. Ma itt múzeum és galéria működik. A város nevezetességei közé tartozik még az evangélikus templom, a Leupheimer villa, ahol ma a közkönyvtár működik, aztán a Szent Katalin templom, a zsinagóga, a színház és hangversenyterem, a Szent Háromság kápolna és a vinárium kilátótorony. A könyvtár a lombok alatt júliusban és augusztusban működik a Rózsa Parkban. A látogatók kellemes árnyékban ülve olvashatják a könyveket és a folyóiratokat. A látogatók számára elérhető kiválasztott anyagok között szlovén és magyar nyelvű könyvek, újságok és folyóiratok állnak rendelkezésre minden korosztály számára. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel hív minden olvasás kedvelőt és könyvszeretőt, hogy látogassa meg a könyvtárat a lombok alatt, tehát egészen augusztus 30-áig minden pénteken, szombaton és vasárnap. Pénteken és szombaton 17-től 20 óráig, vasárnap pedig 9-től 12 óráig van lehetőség erre. Szeretettel várnak mindenkit, érdekes hangulata van a dolognak, érdemes legalább egyszer kipróbálni, aztán lehet, hogy rákapnak majd az ízére. Ennyit akkor innen Lendváról, már zenével folytatjuk, aztán lesz még néhány programajánlónk.

Néhány programajánlóval megyünk tovább, míg a folytatásban ezek a Liszt intézet ajánlásával érkeztek ide hozzánk. Az egyik pedig éppen a mai napon lesz, július 6-a van, hétfő, és egy kiállítás megnyitóra várják 18 órára az érdeklődőket Ljubljanában a Liszt intézetbe. Hungaroring 40, a Formula 1 magyar nagydíj 40 éve a kezdetektől napjainkig. A Hungaroring 40 című kiállítás nem csupán egy versenypálya történetét mutatja be, hanem egy olyan magyar sikertörténetet, amely 4 évtizede része a nemzetközi sportéletnek. A tárlata a Formula 1 magyarországi jelenlétének 40 évét öleli fel, ahol az itt látható fényképek ennek a rendkívüli történetnek a legfontosabb pillanatait idézik fel. A képi anyagot különleges múzeális tárgyak egészítik ki a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum jóvoltából. Díjak, relikviák és versenyző ruhák is láthatók a tárlaton. Külön figyelmet érdemel a 2023-as Herendi porcelán manufaktúra által készített győztes trófea másolata. A kiállítás ma 18 órakor nyílik a Liszt intézetben, és egészen szeptember 4-ig megtekinthető, úgyhogy nem késtek el semmivel, hogyha meg szeretnék nézni. Aztán, ha már említettük a könyvtár a lombok alatt kezdeményezést itt Lendván, akkor a Tivoli Parkban is van ennek egy testvére. A Csónakház melletti Árnyas Ligetben, a tó és az üvegház szomszédságában található a fák alatti könyvtár legnagyobb egysége. Az olvasókat szépirodalmi művek, gyermekkönyvek és képeskönyvek gazdag választéka, valamint gondosan válogatott társadalomtudományi és művészeti kiadványok várják. A Junik sarok programjaként pedig különleges magyar-szlovén népmesék mese délutánjára invitálják a gyerekeket, erre július 23-án kerül majd sor. A résztvevők a meséken keresztül megismerkedhetnek a két nép gazdag mesekincsével, felfedezhetik a kulturális hagyományok közötti hasonlóságokat és különbségeket, miközben képzeletbeli utazásra indulhatnak a mesék varázslatos világába, és mindez 17 órától lesz majd látható, hallható és megtapasztalható, tehát a Tivoli Parkban. Aztán egy egészen másfajta program, mégpedig egy koncert július 18-án szombaton a Metlikai Várban lesz ez. A Romanodrom, vagyis roma nyelven Cigány út, a kortárs roma kultúra egyik legjelentősebb együttese. A zenekar 1999-es megalakulása óta egyedülálló előadásaival világszerte lenyűgözte már a közönséget, Kanadától Dél-Koreáig, Norvégiától Portugáliáig, Ukrajnától Szerbiáig. Zenéjükben az olá cigányok évszázados hagyománya keveredik a katalán rumba, az arab és balkáni pop, az ütős ritmusok és a kortárs elektronikus elemek modern hatásaival. Mindenkit szeretettel várnak a Metlikai Várban megrendezendő koncertre július 18-án szombaton. Este 9-kor lesz ez. Aztán egészen röviden említsük még meg, hogy a 19. Koperi nyári koncertek programsorozat július 20-án, hétfőn este 9-kor a Taverna Koperben egy koncerttel várja önöket, a Cimbali Trió koncertezik majd ott, akkor a belépés ingyenes. És akkor még egy dolog, július 28-ára, mégpedig a Liszt Ferenc Kamarazenekar Várdai István cselló művésszel és Kirill Trusov hegedű művésszel a 74. Ljubljanai Fesztiválon várja majd az érdeklődőket este 8-tól, tehát július 28-án hétfőn este 8-tól. A koncert a 74. Ljubljanai Fesztivál programjának keretében valósul majd meg. Mindezek a programok tehát ebben a hónapban várják önöket a Liszt intézet ajánlásával. 3 perccel vagyunk fél 3 után, mi pedig zenékkel várjuk önöket itt a folytatásban. Kellemes délutánt!

Egy perc elmúlt 3:43, némi zene után 3 órától a terepjáró következik majd 2 összeállítással, mégpedig a következő lesz a tartalom. Gazdag nyári programokkal várja a látogatókat Moravszke Toplice, erről szólunk első ízben. Aztán egy civil kezdeményezés elszántan küzd a környéket sújtó asszályok és az árvizek ellen a Pesznica folyó környékén, erről is hallhatnak majd. A terepjáróban 3 órától számítunk figyelmükre.

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a Terepjáró hallgatóit! A nyári szezonban ismét színes, kulturális és szórakoztató programokkal várja a látogatókat Moravszke Toplice. A július 9-e és augusztus 22-e között zajló Nyár Moravszke Toplicén 2026 rendezvénysorozat gazdag zenei, turisztikai és kulturális kínálatot ígér. A szervezők sajtótájékoztató keretében ismertették az idei programot, a legnagyobb zenei eseményeket, valamint azokat az újdonságokat és kísérő programokat, amelyek a nyári estiket teszik még vonzóbbá a helyiek és a turisták számára.
2: A szervezők szerint a nyári rendezvénysorozat jól illeszkedik a község turisztikai fejlődéséhez. Az elmúlt időszakban több jelentős szállásfejlesztés valósult meg Moravszke Toplicén és környékén, amelyek tovább bővítik a község turisztikai kínálatát. Ezt magiszter Sonja Bili, a TIC igazgatója ismertette.
3: Az új turisztikai fejlesztések jelentősen gazdagítják Moravszke Toplice szállás és élmény kínálatát, hozzájárulva ahhoz, hogy a település még korszerűbb és vonzóbb turisztikai célponttá váljon. Ezek a beruházások fontos mérföldkövet jelentenek a község és a tágabb muravidéki térség turisztikai infrastruktúrájának fejlesztésében, és mintegy 150 új férőhelyet biztosítanak. A felújítás után már 5 csillagos kategóriában várja vendégeit a Vivat Hotel. Tesanovciban megnyílt a Szoncsnopolje Butik Hotel, Mlajtinciben pedig már fogadja a vendégeket az Oázon Luxury Glamping Resort. A nyár végéig további 2 jelentős beruházás is elkészül. Augusztus végén megnyílik a Nindri Indri butik jellegű élményközpont, Szelóban pedig befejeződik az Eco Szeló Resort építése, amely tovább bővíti a fenntartható és butik jellegű turisztikai kínálatot. Mindezek a beruházások azt mutatják, hogy Moravszke Toplice a minőségi, fenntartható és élményközpontú turizmus irányába fejlődik, alkalmazkodva a mai utazók igényeihez, akik egyre inkább az autentikus, egyedi élményeket keresik.
2: Moravszke Toplice jelenleg több mint 3400 szálláshelyen rendelkezik, amelyet az új beruházások további mintegy 150 férőhelyel bővítenek. A szervezők szerint a vendégek ma már nem csak a gyógyhatású termálvíz miatt érkeznek, hanem egyre inkább az élményeket, az aktív kikapcsolódást és a kulturális programokat is keresik. A Nyár Moravszke Toplicén programjai július 9-én kezdődnek, és augusztus 22-éig minden csütörtökön és szombaton várják az érdeklődőket a település központjában. A szervezők a könnyű zenei koncertek mellett folklórműsorokkal, kulturális estekkel és gasztronómiai kínálattal készülnek. A nyár kiemelt zenei eseményei közé tartozik Eva Botok koncertje, a szezont pedig a Párni Váljár együttes fellépése zárja. A rendezvények idején helyi termelők és kézművesek vására is várja a látogatókat. A koncertek mellett a szervezők nappali programokkal is készülnek. A turisták idén is kis vonattal fedezhetik fel Moravszke Toplicet és környékét. Jánya Bürment, az intézet szakmai munkatársát hallják.
4: Poleg poletnega glasbenega dogajanja v Moravskih Toplicah pa bodo za obiskovalce na voljo
5: tudi. A nyári zenei programok mellett Moravszke Toplicén számos egyéb élmény is várja a látogatókat. Mindenek előtt a turisztikai kisvonat, amely bejárja a települést és környékét. Továbbra is a legnépszerűbbek a panoráma utak, amelyek Moravszke Toplicéről a turisztikai információs iroda elől indulnak, érintik Mlajtincit és Tesanovcit, majd visszatérnek Moravszke Toplicére. Egyre népszerűbbek a kirándulások is, amelyek során a kisvonat Szeloba a Rotundához szállítja a látogatókat. Az idegenvezetések digitális tartalmakkal is kiegészültek. A Rotunda mellett továbbra is kedvelt úti cél a Filovci fazekas falu. Júliusban a kisvonat menetrendje az esti órákhoz igazodik. Csütörtökön és szombaton 18 órakor indul elindulnak a panorámautak, míg kedden délelőtt 10 órakor a Rotundához és más kiránduló helyekre szerveznek utakat. Emellett Moravské Toplice egész községében számos program, rendezvény és egyéb esemény várja a látogatókat.
2: A Nyár Moravské Toplicén 2026 részletes programja és minden további információ a visitmoravsketoplice.com honlapon érhető el.
1: A szlovén dombság lankái között egy inspiráló helyi kezdeményezés indult útjára. A Pesnica folyó környékén megalakult Live civil csoport elszántan küzd a környéket sújtó aszályok és árvizek ellen. Vajon milyen feladatokat végeztek el eddig, és mekkora ereje van valójában egy helyi összefogásnak? A részletekről Robert Csiskó természetvédő nyilatkozott Szabó Szuzinak.
6: Elkezdtem foglalkozni a természettel a maga teljességében. Engem a környezetbarát tiszta folyók, a bennük élő halak és a többi négylábú vadállat is érdekel. Lényegében minden fontos.
1: A feladat nem kicsi. A vízgyűjtő terület az osztrák határtól egészen a Dráváig tart. A legnagyobb kihívást a múlt hibái jelentik. Az 1960-as években ugyanis a Pesnica 100 kilométernyi kanyargós szakaszát egyetlen 70 kilométeres egyenes mederré alakították át. A termőföldek szerzése miatt végzett drasztikus szabályozás azonban mára megbosszulta magát.
6: Ezzel a mesterséges csatornával azonban talajmosódást idéztek elő. A meder mélyebb lett, a környező talajvízszint pedig drasztikusan visszaesett. Valójában épp az ellenkezőjét érték el annak, amit szerettek volna. A szabályozást azért végezték, mert néhány ezer hektárnyi termékeny, megművelhető földhöz akartak jutni. Emiatt viszont az elmúlt 10-15 évben súlyos aszályok kezdtek jelentkezni. Ezt követően pedig az árvizek is megszaporodtak, mivel a kemény, kiszáradt föld nem képes jól elnyelni a vizet. Hevesebb esőzésekkor a víz megállíthatatlanul hömpölyög tovább, és valahol máshol pusztító árvizet okoz.
1: A folyómedret a beépítettség miatt már nem lehet visszaalakítani, de a biodiverzitást igen. A törvény szerint a vízfolyások egyik oldalát kötelezően dús növényzettel kellene hagyni visszavadulni. A helyzetet azonban tovább nehezítik az újabb gazdasági tervek. Ugyanis a folyó mentén most egy nagyüzemi öntözőrendszer terveznek, ami kiszáríthatja a medret.
6: A háttérben viszont a Pesnica folyó esetében már folynak a tárgyalások egy öntözőrendszer kiépítéséről. Ebből a költségvetési pénzből a természet semmit sem fog nyerni. Csak azok a nagy gazdaságok, mezőgazdasági vállalatok járnak majd jól, amelyek több mint 1000 hektár földet kezelnek. A többieknek semmi haszna nem lesz belőle. A vízfolyások állapota pedig még tovább fog romlani, mivel ki fogják szivattyúzni belőlük a vizet. Ismét csak a mederből veszik el a vizet, így az olyan időszakokban, mint a mostani, túl kevés víz marad majd benne.
1: A Live csoport ezért küzd a természet alapú megoldásokért. Robert Csiska arra figyelmeztet, hogy a szemléletváltásnak minden egyes kis patakparton meg kell kezdődnie, különben a szárazság és az árvizek állandósulnak. Vigyázzunk a vizeinkre!
3: Kedves hallgatóink, a hétfői terepjáróban Ticsári Nesz és Szabó Szuzi összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

fejemben, még hallom a hangod, úgy hajszol a vérem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell, jeleket látok, és nem érdekel, jeleket látok, és nem érdekel, ha a fejem.

Szombaton választották ki hallgatóink ezt a dalt a hét zene számaként, úgyhogy ezért hallgattuk meg az iménti percekben, naponta kétszer megtesszük ezt egyébként, ez volt a délutáni. 5 perccel múlt el 3:44, és akkor folytatjuk tovább még egy kis zenével, 4 órakor pedig hírek jönnek majd. A következő órában a zenék mellett lesz majd zöld zóna, lesznek gyerekgondolatok is, maradjanak velünk.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. A Szezsanában található új országos tűzoltóközpontban működésének első évében összesen 1000 tűzoltót képeztek ki. E központ biztosítja ezen kívül a gyorsabb tűzesetekre való reagálást és fenntartja az összes operatív egység készenlétét. A Védelmi és Mentési Igazgatóság az STA tájékoztatása szerint egy új kiképzőpálya építését is tervezi e helyszínen. A központ, melyben új tantermek, konferenciatermek vannak, 3 millió euróba került, ezen összeg több mint fele európai forrásból származik. Az elmúlt hetekben új turisztikai beruházások nyíltak Moravská-Toplicén. A községben idén nyáron körülbelül 20 millió euró értékű új beruházás, új butik turisztikai kínálat nyílt, köztük az Oáza Glamping Resort Mlajtincin, a Szoncsnopolje Butik Hotel és Vendégház Tesanovcin, a Nindri Indi Butik Kaland üdülőhely Suhiverben és az Eko üdülőhely Szelóban. Ezek a szálláshelyek együttesen körülbelül 150 további férőhelyet biztosítanak a községben. Több mint 10 000 embernek kellett elhagynia otthonát Dél-Franciaországban, miután egy erdőtűz közel 200 települést fenyeget a spanyol határ térségében. A hatóságok szerint az erősödő szél ma tovább súlyosbíthatja a helyzetet. A lángok a francia Pireneusok előterében eddig mintegy 4600 hektár területet perzseltek fel. Idén több egyére aktivizálódik az Etna. A napokban lávát és hamut is lövelt az égbe, tegnap óta pedig még mindig folyamatosan terjedő hamufelhő borítja az eget, emiatt ideiglenesen lezárták a katániai repülőteret is. A mintegy 3350 méter magas Etna folyamatos megfigyelés alatt áll, Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát vonz a közelébe. Tadej Pogacsár, szlovén kerékpáros, az összetett második helyről rajtol ma a Tour de France első hegyi szakaszán. A déli Pireneusokban tomboló tűzvészek miatt a szakaszt módosították, és a francia oldalon szurkolók nélkül rendezik meg. A tegnapi második szakaszt Isaac de Toro nyerte Pogacsár előtt, ma pedig 195 kilométer vár a bringásokra a harmadik etapon.
0: Időjárás.
2: Ma délután is jobbára derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel, helyenként kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul, az Adrián 30 fokra melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek ma fennakadást, estig Jutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. Ausztráliából indult útjára a műanyagmentes hónap, amelyhez már mintegy 170 ország csatlakozott. Elsőre nem tűnik könnyűnek, hogy miként tegyünk ezért, de ha belegondolunk, apró lépések is segíthetnek a műanyag hulladék csökkentésében. Erről szólunk a mai Zöld zónában. Tartsanak velünk! Ne használjunk műanyagot júliusban. Ez az üzenete annak a közösségi médiában született, mára sok milliós nemzetközi követőtábort megmozgató kezdeményezésnek, amelyet a lassan lebomló műanyagok pusztító környezetkárosítása miatt hívtak életre a fenntarthatóságért küzdő civilek. Az egyszer használatos műanyagok száműzése egy egész hónapra, vagy egy egész életre fontos ügy, hiszen évente világszinten mintegy 300 millió tonna műanyagot termelünk. Az évente keletkezett mennyiség fele ráadásul egyszer használatos műanyag, amiket bár csak napokig, órákig vagy percekig használunk, nem lebomló anyag révén mégis több száz évig a földön maradnak. Ezek egy része megközelítőleg 8 millió tonna szemét az óceánokba kerül, így ma már sajnálatos módon szinte nem telik el úgy nap, hogy ne olvasnánk olyan tengeri élőlényekről és madarakról, amelyek pusztulását a gyomrukban felhalmozódott műanyag okozta. Már a csapból is ez folyik, de tényleg fontos, hogy a műanyagmentességet a bevásárlásnál is szem előtt tartsuk, és gondosan megválogassuk, milyen csomagolású termékek kerülnek a kosárba. Ahol csak lehet, kerüljük a műanyag csomagolásokat, a felesleges fóliát és cellofánt, és a sokadik műanyag zacskó megvétele helyett használjuk inkább saját, lehetőleg vászonszatyrunkat. Ugyanilyen fontos, hogy a zöldségeket, gyümölcsöket ne plasztik zacskókba rakjuk, még akkor se, ha így praktikusabbnak tűnik. Törekedjünk tehát arra, hogy inkább fenntartható csomagoló anyagot, mondjuk üveget, fémet, papírt vagy hullámkartont válasszunk. A papír és a hullámkarton ráadásul nem csak költséghatékony, de lebomló és újrahasznosítható is. A felelős erdőgazdálkodások nyújtotta nyersanyagnak köszönhetően pedig előállításukkal sem teszünk kárt a környezetben. Egy műanyaggal teli világban a műanyagmentesség tervezést és előkészületeket igényel. Ha munkába, iskolába megyünk, érdemes mindig magunkkal vinni egy fenntartható anyagból készült táskát vagy ételhordót, hogy se a bevásárlás, se az ebéd beszerzése ne okozzon bonyodalmat. A kávézókban, éttermekben érdemes a saját kulacsunkba, termoszunkba kérni az elviteles italokat. Azok pedig, akik a szívószál szerelmesei, könnyedén beszerezhetnek egy-egy fémből vagy üvegből készült környezetbarát darabot. Valószínűleg az elmúlt évek egyik leggyakrabban használt figyelmeztetése, ígyunk elegendő folyadékot. A forró nyári napokon erre még fokozottabban ügyelni kell, nincs ez másképpen mostanság sem. Tulajdonképpen ennek érdekében már elég rég bevált szokás, hogy hordunk magunkkal egy-egy palack vizet, ásványvizet, vagy újra töltve csapvizet, tisztított vizet, teát, ki mit szeret éppen. A PET palackokat pedig vagy eldobjuk, amivel ugye elég sok szemetet termelünk, amerre csak járunk, vagy újrahasznosítjuk és több napig használjuk ugyanazt. Ezt viszont nagyon rosszul tesszük. Sokan előblítik mosogatószerrel ezeket az üvegeket, mielőtt újra töltik, de a műanyagpalack ettől nem lesz tiszta. A belső felületén az egyenetlenségekben ugyanis remek táptalajt kapnak a bacillusok és a gombák, amelyek utána már sosem lesznek használhatóak. Ha elvégzünk egy egyszerű kísérletet és a felbontott üvegünket 24 óráig megfigyeljük, látni fogjuk, hogy a vízben mikroorganizmusok jelennek meg, amúgy az ízén is érezhető. A PET palackoknak tehát a szelektív gyűjtőben a helye. De akkor mégis mit tegyünk, hogyha szeretnénk egy kicsit környezettudatosabban élni és kevesebb szemetet termelni? A válasz egyszerű, használjunk kulacsot. A kulacs már réges-rég nem az a tárgy, amely csak a katonák pakjában vagy a kiránduló hátizsákokban létezik, hanem egy igazi trendi divat kiegészítő is lehet. Viszont ami még ennél is fontosabb, a kulacsok esetében sem mindegy, hogy mit választunk, hiszen ha a kulacs hasonló anyagból készül, mint az eldobható PET palack, azaz polikarbonát műanyagból, némi epoxi gyantával kiegészülve, akkor nem nagyon vagyunk előrébb. Amire nagyon figyelni kell, amikor kulacsot választunk, az az, hogy BPA-mentes legyen. Tehát ha a folyadék úgymond kikezdi az ivópalackunkat, akkor nehogy az italunkba oldódjanak a kártékony anyagok. A BPA, teljes nevén biszfenol A, az egyik legelterjedtebb műanyagipari alapanyag, amelyről a kutatások során már beigazolódott, hogy hosszú távon károsan befolyásolhatja az emberi agy és más szervek működését, összezavarhatja a hormonháztartást, ezért fontos, hogy mentes anyagokból készült kulacsot válasszunk. Egyik napról a másikra teljesen műanyagmentessé válni anyagilag is megterhelő lehet, ezért ha ez elsőre nem sikerül, nem kell elcsüggedni. Az is elég, ha első lépésként csak az egyszer használatos műanyagokra mondunk nemet, de még jobb, ha a top 4-est mellőzzük, vagyis legalább egy hónapra kizárjuk az életünkből a műanyagból készült zacskókat, flakonokat, szívószálakat és a kávéspoharakat. Tegyük inkább le a voksunkat a papír és hullámkartonból készült csomagolások mellett. De minden esetben figyeljük a felelős és fenntartható erdőgazdálkodásokat jelző jelzéseket. Azok, akik tenni akarnak a környezetért és szeretnék megtapasztalni, milyen a műanyagmentes élet, pár könnyű lépéssel fejest ugorhatnak a műanyagmentes júliusba. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

0: A családban nálatok mindenki magyar? A szülők közül?
1: Az apukám felére szlovén, meg az egyik mamám egyáltalán nem tud magyarul.
0: És akkor vele szlovénul beszélget?
1: Igen.
0: És ugye el tudod különíteni, hogy az egyik szülőhöz ilyen nyelven, a másikhoz meg másabb nyelven?
1: Igen, de tulajdonképpen az unokatestvéremnél is így van, és azért a két unokatestvérem tanítsák az apukájukat magyarul beszélni.
0: Elfogadja? Szeretne az apukájuk tanulni magyar nyelvet?
1: Igen.
0: Nagyon jó.
2: Meg az én kis testvérem, aki 4 éves, nem beszél sokat magyarul, és szlovénul többet beszél, mint én.
0: Hogy? Milyen nyelven beszélnek hozzá a szülők?
2: Apuka jobban úgy szlovénul. Meg az óvodában is csak úgy szlovén tanárnők vannak, óvónénik, nem meg magyarok nincsenek éppen.
0: Ugye, mitől függ az, hogy szépen meg tudjátok őrizni a magyar nyelvet, illetve a tudásotokat? Mit kell csinálni?
2: Beszélni magyarul.
0: És hol kell beszélnetek magyarul?
3: A családban, iskolában, de ott két nyelvűn, meg ilyen városokban, mint Budapest,

Szeressek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

Egy perc elmúlt el 3:45, beborult az ég felettünk, hogyha a térképre pillantunk, akkor vannak bizony esőtől áztatott területek is. Fronthatás ugyan nem terheli a szervezetet, de a tőlünk északra elvonuló hidegfront kissé megbolygatta a Kárpát-medence légkörét. A labilissá vált rétegződésben záporok, majd egyre több zivatar tudott kialakulni a nap folyamán. Észak-nyugat felől elszórtan érkeztek többségében a dunántúli tájak, a Balatonhoz, majd Budapestre két hullámban is ezek a záporok, zivatarok a Dunavonalát átlépve egyébként a középső tájakon is előfordultak. A felhőszakadásokat leginkább a Balatonnál, a Dunakanyarban és a magyar főváros környékén jégeső is kísérte. Ezekben az zivatarokban bizony bőrig tudázni az ember, úgyhogy érdemes kivárni, amíg elmúlnak, és azt valami fedett helyen tegyék meg. Több erő jelentettek záport, zivatart, helyenként jégesőt, és bízunk benne, hogy itt vidékünkön erre nem kerül sor. Persze előfordul a hegyvidéki tájakon, itt is csapadék Szlovéniában, de talán vidékünkön ez nem lesz nagyon pusztító. Most olyan kis nyugodt időnk van, 26 fokos hőmérséklettel, lassan csökken a hőmérséklet, és azért változóan felhős az ég felettünk. Holnap is nagyjából erre készülhetünk, a maihoz hasonló hőmérsékletekkel együtt. Ennyit akkor röviden erről a helyzetképről, és hogy mire is számíthatunk, mármint az időjárás szempontjából, ami a műsort illeti, persze, hogy zenékre számíthatnak, mire másra, de természetesen lesznek majd hírek is, pontban 5 órakor hallgassák meg.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztő Jobbágy Klára köszönti a hallgatókat. A szlovén hadseregnek a sikeres és modern hadviselésben több emberre volna szüksége. Jelena Juvan védelmi szakértő szerint a hadseregnek jelenleg nem a stratégiák vagy a határozatok hiánya, hanem a személyi állomány hiánya a legnagyobb problémája. A legfrissebb június végi adatok szerint a hadseregnek 7658 tagja van, amelyből 6197 állandó és 1461 szerződéses tag. A védelmi határozat szerint azonban ennek az állománynak békeidőben 2035-re legalább 10000 tagjának kellene lenni. Az Ankarában holnaptól ülésező NATO tagországokat Ukrajna légvédelmének megerősítésére szólította fel ma az ukrán elnök, azt követően, hogy éjszaka Oroszország újabb nagyszabású légitámadást indított Kijev és az ország más részei ellen. Az éjszakai légitámadásban, amelyben Oroszország 68 rakétát és 351 drónt vetett be, az elnök szerint az ukrán fővárosban legkevesebb 11 ember vesztette életét, és 60-an megsebesültek. A kormányzó szerb haladó párt azt szeretné, ha Alekszandar Vučić vezetné a párt választási listáját, és miniszterelnök jelöltként indulna a következő parlamenti választásokon, jelentette ki Miloš Vučević, az SNS elnöke a Kompasz című heti lapnak adott interjújában. Ahhoz, hogy Vučić indulhasson miniszterelnök jelöltként, előbb le kell mondania a köztársasági elnöki tisztségéről. A politikus második elnöki mandátuma 2027 májusában jár le, és az alkotmány értelmében többé nem indulhat az elnök választáson. Az OPEC plusz 7 vezető országa, Oroszország, Szaúd-Arábia, Irak, Kazasztán, Kuvait, Umán és Algéria augusztusban napi 188 ezer hordóval növeli olajtermelését júliushoz képest, áll a szervezet tegnapi közleményében. Ez a hét ország korábban a kvótánál nagyobb értékben csökkentette önkéntesen olajtermelését. Az OPEC megjegyezte, hogy a tagországok továbbra is szorosan figyelemmel követik a piaci fejleményeket, és a termelés növelés felfüggeszthető vagy akár visszafordítható a változó piaci folyamatoktól függően. A sportklub értesülése szerint Jürgen Cselháka távozik az olimpiától. A 25 éves albán labdarúgó, aki a Légia Varsótól igazolt Ljubljanába, a török másodosztályú csapatok egyikében folytatja majd pályafutását.
2: Időjárás.
1: Holnap többnyire napsütéses idő lesz, délután délnyugati szél fog fújni. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 17, a tengernél 19 fok körül alakul, a nappali maximumok pedig 27 és 31 fok között várhatók.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Jutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe ajánljuk, munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya több szakasza is.

Három perc múlva lesz 5:45 a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Július 6-a van, hétfő, és nem sokára érkezünk majd a hír összefoglalóval. A Napi Krónika 18 órakor veszi kezdetét, utána pedig majd a Zenében otthon című összeállítást hallgathatják meg még a vezetett műsorrész utolsó órájában. 7 óra előtt egy picivel búcsúzunk, akkor majd mondjuk a további tartalmat is, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm az Esti Krónika minden kedves hallgatóját. Hírműsorunk elején egy-egy mondatban emeljünk ki néhány fontosabb hírt. 20 millió értékű turisztikai beruházások gazdagítják Moravszka-Toplicai község kínálatát.
2: Több emberre volna szüksége a szlovén hadseregnek.
1: Az ukrán elnök a NATO csúcson Ukrajna légvédelmének megerősítését követeli.
2: Hatalmas erdőtüzek tombolnak Franciaországban.
1: És ismét működésbe lépett Európa legnagyobb vulkánja, az Etna. Ezek lesznek főbb híreink, most következzenek a részletek, azon belül is egy helyi vonatkozású hír. Az elmúlt hetekben új turisztikai beruházások nyíltak Moravszka-Toplicén.
2: Szonya Bili, a Moravszka-Toplicei Turisztikai Információs Központ igazgatója sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy az elmúlt hetekben új beruházások nyíltak, további 150 férőhelyjel bővítve kínálatukat. Moravszka-Toplice Szlovénia egyik vezető turisztikai célpontja, számos nyári programot, zenei és egyéb eseményeket kínál az odalátogatóknak. A községben idén nyáron körülbelül 20 millió euró értékű új beruházás, új butik turisztikai kínálat nyílt, köztük az Oázó Glamping Resort Mlajtincin, a Szoncsnopolje Butik Hotel és Vendégház Tesanovcin, a Nindri Indri Butik kaland üdülőhely Suhi Vörben és az Eko üdülőhely Szelóban. Ezek a szálláshelyek együttesen körülbelül 150 további férőhelyet biztosítanak a községben. Bili szerint ezek a beruházások egyértelmű elmozdulást jelentenek a magasabb minőség, a fejlesztés és a magas hozzáadott értékű butik turizmus felé.
1: Helyi vonatkozású hírünk után nézzük, mi történt a hazai berkekben. A szlovén hadseregnek a sikeres és modern hadviselésben több emberre volna szüksége.
2: Szlovénia 35 éve, hogy kivívta függetlenségét. Az akkori területi védelem azóta átalakult a szlovén hadsereggé, amely professzionálisabbá, technológiailag fejlettebbé vált az idők során. Jelen a Juván védelmi szakértő szerint a modern hadviselésben azonban a hadseregnek több emberre lenne szüksége. A hadseregnek jelenleg nem a stratégiák vagy a határozatok hiánya, hanem a személyi állomány hiánya a legnagyobb problémája. Mint kijelentette, hivatásos hadsereg szükséges, de önmagában ez nem elég az ország hosszú távú védelméhez. Amire szükség lenne, az egy erősebb szerződéses tartalékos hadállomány, több önkéntes, katonailag kiképzett állampolgár és egy világosabb rendszer a haderő növelésére válság esetén. A legfrissebb június végi adatok szerint a hadseregnek 7658 tagja van, amelyből 6197 állandó és 1461 szerződéses tag. A védelmi határozat szerint azonban ennek az állománynak békeidőben 2035-re legalább 10000 tagjának kellene lennie.
1: A Szezsanában található új országos tűzoltó központban működésének első évében összesen 1000 tűzoltót képeztek ki.
2: E központ biztosítja ezen kívül a gyorsabb tűzesetekre való reagálást és fenntartja az összes operatív egység készenlétét. A Védelmi és Mentési Igazgatóság az STA tájékoztatása szerint egy új kiképzőpálya építését is tervezi a helyszínen. A Védelmi és Mentési Igazgatóság a tavaly befejezett központot elsősorban a természetes tüzek hatékonyabb oltására és a karsztvidéken való gyorsabb reagálás érdekében építette. A központ, melyben új tantermek, konferenciatermek vannak, 3 millió euróba került, ezen összeg több mint fele európai forrásból származik. A központ garázsában 3 speciális tűzoltóautó és 4 pótkocsi található, melyek a legnehezebb terepen történő mentéshez és szükséges felszereléssel, valamint a légierő földi támogatásához szükséges eszközökkel is fel vannak szerelve.
1: Szlovéniában a múlt hónapban 6684 személygépkocsit helyeztek forgalomba először, ami 30%-kal több, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában.
2: A legkelendőbb márkák a Volkswagen, a Renault és a Tesla voltak. Az első alkalommal forgalomba helyezett teljesen elektromos autók száma elérte az 1690-et, a tavaly júniusi 551 után. Júniusban a Volkswagen adta el a legtöbb személygépkocsit, majd a Renault, a Tesla, a Skoda és a Ford követte őt a listán. A legkelendőbb modellek a Tesla Model 3, a Renault Clio, a Renault Captur, a Skoda Octavia és a Volkswagen Tiguan voltak. Az idei év első felében Szlovéniában összesen 35.343 személygépkocsit adtak el.
1: Ennyit itthonról. Külföldi híreink közül emeljük ki elsőként, hogy az Ankarában holnaptól ülésező NATO tagországokat Ukrajna légvédelmének megerősítésére szólította fel ma az ukrán elnök azt követően, hogy Észak-Oroszország újabb nagyszabású légitámadást indított Kijev és az ország más részei ellen.
2: Zelenszky az X-en követelte, hogy hozzanak határozott döntéseket légvédelmünk támogatására és ezzel a lakosság életének védelmére. Követelte. Amíg a Patriot rakéták a szövetségeseink raktáraiban maradnak, ez csak arra ösztönzi Oroszországot, hogy további lakóházakat semmisítsen meg. Az Egyesült Államoknak és Európának elegendő ereje van ahhoz, hogy véget vessen ennek a terrornak. Az éjszakai légitámadásban, amelyben Oroszország 68 rakétát és 351 drónt vetett be, az elnök közlése szerint az ukrán fővárosban legkevesebb 11 ember vesztette életét és 60-an megsebesültek, Kijev környékén pedig további 3 ember halt meg és 16 sebesülés történt.
1: A kormányzó szerb haladó párt azt szeretné, ha Alekszandar Vučić vezetné a párt választási listáját, és miniszterelnök jelöltként indulna a következő parlamenti választáson. Jelentette ki Miloš Vučević, az SNS elnöke a Kompasz című heti lapnak adott interjújában.
2: A pártelnök közölte, ősszel előrehozott parlamenti és elnök választást is tarthatnak Szerbiában. Ahhoz, hogy Vučić indulhasson miniszterelnök jelöltként, előbb le kell mondania a köztársasági elnöki tisztségéről. A politikus második elnöki mandátuma 2027 májusában jár le, és az alkotmány értelmében többé nem indulhat az elnök választáson.
1: Több mint 10 000 embernek kellett elhagynia otthonát Dél-Franciaországban, miután egy erdőtűz közel 200 települést fenyeget a spanyol határ térségében.
2: A hatóságok szerint az erősödő szél ma tovább súlyosbíthatja a helyzetet. A lángok a francia Pireneusok előterében eddig mintegy 4600 hektár területet perzseltek fel. Az idei korai hőhullámok Franciaországban és Nyugat-Európa több országában májusban és júniusban hatalmas területeket szárítottak ki, emiatt a növényzet különösen sebezhetővé vált az erdőtüzekkel szemben. A határ spanyol oldalán a tűz 2200 hektárt érintett, ennek 97%-a egy védett természeti területen található.
1: Augusztusban az OPEC 7 tagja napi 188 ezer hordóval növelít kitermelését.
2: Az OPEC plusz 7 vezető országa, Oroszország, Szaúd-Arábia, Irak, Kazaksztán, Kuvait, Omán és Algéria augusztusban napi 188 ezer hordóval növeli olajtermelését júliushoz képest, áll a szervezet tegnapi közleményében. Ez a 7 ország korábban a kvótánál nagyobb mértékben csökkentette önkéntesen olajtermelését. Augusztusban az OPEC plusz országok teljes olajtermelési kvótája napi több mint 36 millió hordó lesz. Az OPEC megjegyezte, hogy a tagországok továbbra is szorosan figyelemmel követik a piaci fejleményeket, és a termelés növelés felfüggeszthető, vagy akár visszafordítható a változó piaci folyamatoktól függően.
1: Idén több egyére aktivizálódik az Etna. A napokban lávát és hamut is lövelt az égbe, tegnap óta pedig még mindig folyamatosan terjedő hamu felhő borítja az eget, emiatt idéglenesen lezárták a katániai repülőteret is.
2: Az Etna vasárnap reggel kezdett aktivitásba, mintegy másfél kilométer magasan az égre hamu felhőt szórva, amely déli-délnyugati irányba haladt a széljárással, jelentette be az olasz geofizikai és vulkanológiai intézet. A mintegy 3350 méter magas Etna folyamatos megfigyelés alatt áll, Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát vonz a közelébe.
0: Sport.
1: Tadej Pogacsár, szlovén kerékpáros, az összesített második helyről rajtol ma a Tour de France első hegyi szakaszán. A tegnapi második szakaszt Isaac de Toro nyerte Pogacsár előtt. Ma 195 kilométer vár a bringásokra a harmadik etapon. Ezentúl a Körka kosárlabda csapatát erősíti a 188 cm magas amerikai védő és játékszervező Lavelle Cabell, jelentette be ma a Novomestói klub. Az amerikai védő eddig számos európai válogatottban, többek között Grúziában, Németországban, Lengyelországban és Franciaországban is játszott. A 2021-22-es szezonban a Grúz Liga legértékesebb játékosának választották, Franciaországban pedig a 2024-25-ös szezon csapata legjobb góllövőjeként és legjobb passzolójaként zárta. A sportklub értesülése szerint Jürgen Csehbaka távozik az olimpiától. A 25 éves albán rabdarúgó, aki a Légia Varsótól igazolt Ljubljanába, a török másodosztályú csapatok egyikében folytatja majd pályafutását.
2: Időjárás. Délután is jobbára derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel, helyenként kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul, az Adrián 30 fokig melegszik a levegő. Holnap többnyire napos idő lesz, délután délnyugati szél fúj majd. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 11-17, a tengernél 19 fok körül alakul, a nappali maximumok pedig 27 és 31 fok között várhatók.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.
1: Tisztelt hallgatóink, hétfő délutáni krónikánkat hallották, melynek szerkesztője Jobbágy Klára, hírolvasója Domner Tímea és hangtechnikusa Király Tomislav voltak. Munkatársaim nevében mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, az est hátra lévő részében további jó rádiózást kívánva önöknek.
3: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: zenében otthon. Hírek a zene világából.
1: Ez a zenében otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok. Ezúttal is hoztam a legfrissebb híreket jó kis zenék társaságában. A nyár folyamán már nem lép fel, jelentette be közösségi oldalán Grófó, vagyis Kozák László, azaz Kis Grófó, miután az orvosai szigorú pihenést és kezeléseket írtak elő számára. Pontos diagnózist nem közölt a rajongóival, de az elnézésüket kérte, amiért kényszerpihenőre kell vonulnia. Később a család fontosságáról írt. Kis Grófó family, ahogy az ember korosodik, sok mindenre rájön, hogy mi a helyes és mi nem helyes az életben, hiszen emberek vagyunk, és amíg élünk, addig tanulunk. Az élet mindig tud újat mutatni, de erősnek kell lenni, talpra kell állni, vagy így, vagy úgy, mert muszáj. És ami nem öl meg, az megerősít, szokták mondani. Egy dolog viszont nem változik, az pedig a család iránti szeretet, írta Kis Grófó.

Koncert pörgött, de egy idő után a mindig 1000 hőfokon égő énekesen látszani kezdett, hogy valami nem kerek. A mozgása lelassult, a hangszerekbe vagy a színpadi korlátokba kapaszkodva tartotta meg magát, de ütemet nem vesztett, a zenekar tette a dolgát, és a dalok egy másodpercre sem bicsaklottak meg. A háttérstáb szerencsére résen volt, látták, hogy gáz van, és azonnal betoltak egy oxigénpalackot a backstage-ből. De ami ezután jött, az maga a szintiszta rock'n'roll. Ahelyett, hogy lefújták volna a koncertet, vagy elkezdtek volna drámázni a színpadon, Rod Stewart előkapta a zseniális brit humorát és azt a lazaságot, amit nem lehet tankönyvekből tanulni. Szippantott párat az oxigénmaszkból, a mikrofonhoz lépett és vigyorogva megkérdezte a tömeget. A show-nak folytatódnia kell. Skacok, bánnátok, ha ezt a dalt most inkább ülve nyomnánk el nektek? Így a buli hátra lévő részét Rod Stewart egy széken ülve tolta végig. A hangja, a dalok energiája és a zenekarral való összhang egy fikarcnyit sem veszített az értékéből. A One Less Time turné a menetrend szerint robog tovább, a stáb már csomagol a következő európai és észak-amerikai állomásokra, Rod Stewart naptárja pedig teljesen tele van.

Újra összeáll és turnéra indul a Faith No More. A szinte tökéletes, megfoghatatlanul különleges zenét játszó rockbanda újra együtt. A zenekar basszusgitárosa Bill Gold egy interjúban megerősítette a régóta pletykált visszatérést. Június 16-án a Faith No More frissítette a logóját, és egy koncert közönséget ábrázoló képet tett közzé, amelyen a 2027 felirat szerepelt. Gold elmondta, hogy a Faith No More dalai fizikailag rendkívül megterhelőek, ami az évek múlásával egyre nagyobb kihívást jelent. Szerinte a zenekar mindig is olyan intenzitással játszotta a számait, ahogyan 20 éves korukban megírták őket, és ezt a hozzáállást nem szeretnék feladni. A következő időszakban további bejelentésekre számíthatunk, amelyek várhatóan a 2027-re tervezett koncert körült részleteiről szólnak majd.

Július 24-e és augusztus 2-a között immár 35. alkalommal várja a látogatókat Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiválja, a Művészetek Völgye. A Kapolcs, Talián Dörögd és Vígenpeten településeit megtöltő rendezvény idén több mint 4200 programmal készül, így 10 napon át a zene, a színház, a képzőművészet és a közösségi élmények kerülnek a középpontba. A jubileumi év számos újdonságot tartogat. Fellép többek között José González, a Kispál és a Borz, a Quimby, a Carson Coma, a Bagosi Brothers Company, a 30Y, Betonhofi és Jude Law is. A könnyűzenei koncertek mellett népzenei, világzenei és komoly zenei programok, színházi előadások, irodalmi estek, fényfestések és képzőművészeti kiállítások is várják az érdeklődőket. A fesztivál egyik különlegessége, hogy a három település szinte minden utcája és udvara önálló kulturális helyszínné alakul. A látogatók kézműves foglalkozásokon, beszélgetéseken, családi programokon, színházakban és interaktív művészeti eseményeken is részt vehetnek.

A Scorpions úgy tért vissza Budapestre, hogy papíron minden adott volt egy nagy nosztalgia ünnephez, hiszen a dalok megvannak, a legenda megvan, és a közönség is. A Scorpions a rock történelem egyik legfontosabb zenekara, az egyik első olyan kontinentális európai hard rock banda volt, amelyik nemzetközi szinten is áttörte azt a láthatatlan falat, amely sokáig elválasztotta az angol szász rock világot mindenki mástól. Hannoverből indulva jutottak el az amerikai arénákig, és közben bebizonyították, hogy a hard rocknak nem csak brit vagy amerikai akcentusa lehet, hanem bizony jó erős német is. A Scorpionsnak már nem kell bizonyítania semmit, hiszen 60 év az 60 év.

Aggodalomra okot adó hírek láttak napvilágot, a magyar könnyűzenei élet egyik legnépszerűbb és legaktívabb formációja, a Kovalszky meg a Vega házatájáról. A rockzenekar alapító frontembere, Balázs Kovalszky Gyula a közösségi oldalán őszintén vallott arról, hogy egy fertőzött kullancs csípése következtében súlyos betegséggel, Lyme-kórral kénytelen szembenézni. A diagnózis a lehető legrosszabbkor, közvetlenül a sűrű nyári koncertszezon és a nagyszabású turné kezdetén érte Kovalszkyt, ami kihívás elé állítja az egész stábot. A közönség tiszteletét mindig is előtérbe helyező rockzenész azonban nem mindennapi akaraterőről tett tanúbizonyságot. Kijelentette, a nehézségek és a fizikai megpróbáltatások ellenére a Kovalszky meg a Vegának esze ágában sincs cserbe hagyni a hűséges rajongóit, így egyetlen fellépés sem fognak lemondani.

A Daft Punk One More Time című száma a francia válogatott hivatalos 2026-os VB góldala. A 2000-ben megjelent ikonikus kislemez, amely Daft Punk második Discovery című albumán kapott helyet, többször is felhangzott már a stadion hangszóróiból. Megjelenése óta eltelt 26 év után a dal még mindig képes az egész stadiont közös éneklésre késztetni, és várhatóan a streammelések száma is megugrik a torna idején. A világranglistán jelenleg második helyen álló francia válogatottat tartják a bookmakerek a döntő megnyerésének legnagyobb esélyesének.

Auk Csilla felvétele szólt az imént, másfél perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy búcsúzik már a Muravidéki Magyar Rádió vezetett műsora. Bízunk benne, hogy kellemesen teltek ezúttal is, az elmúlt órák, rádiózzanak velünk legközelebb is, illetve akár maradhatnak most a folytatásban. 7 óra után lesz esti mese, lesznek magyar nóták, csárdások, 20 óra után pedig a terepjárót ismételjük meg, aztán a zenéké a főszerep, és a kollégák holnap reggel 17:30-tól ismét várják majd önöket. További jó rádiózást, szép estét és jó pihenést kívánunk mindnyájuknak!

0: Magyar Rádióval.
1: Bence Utros a Gabriella, Andrea és a kacsintós pénztárca. Élt valamikor, nem is olyan régen egy kislány, Andrea, akinek nem volt nagyobb sóvárgóbb vágya egy kacsintós pénztárcánál. De szülei, zenetanár apukája és nyelvész anyukája hallani sem akartak a dologról. Na de kislányom, kacsintós pénztárca, az olyan közönséges dolog nem illik hozzád. A hozzád hasonló kislányok nem játszanak kacsintós pénztárcával. Az egy ízléstelen csúnya holmi. Hozzád valami más illik, mondjuk egy gyönyörű Barbie, amelyik még beszélni is tud szép ruhákban nagy estéiben. Vegyünk neki autót, és mindjárt párja is legyen Ken. És menjetek egy szép, romantikus utazásra. Vegyünk bútorokat is a lakásukba, jó? Szép ülőgarnitúrát az erkélyre napernyővel. Jé, nézd csak, mennyi gyönyörű Barbie játék van ebben a játékboltban. Nem kérem ezeket a hülyeségeket, otthon már teli vagyok velük. Már csak Barbie repülőt nem vettetek. Na, hát akkor most itt az alkalom, vegyük meg. De nekem nem kell mindez, nem kell, nem értitek? Nekem másra van szükségem, egy aranyos kacsintós pénztárcára, amit búcsúban lehet venni. Szép színes és egy csinos japán nő én rám, csak én rám mosolyogna, mert az az én kacsintós pénztárcám lenne. Gyere, András, szólt édesanyja férjéhez. Úgy sem tudunk dőlőre jutni ezzel a gyerekkel. Nem tudom, honnét van benne ez a rengeteg makacság, de mondhatom, a mi családunkban ilyen sose fordult elő. Andrea persze nem kapott kacsintós pénztárcát, és ahogy teltek múltak az évek, egyre kevesebbet emlegette, míg végül mintha teljesen megfeledkezett volna róla. A szülők azt hitték, csak gyerekkori szeszély volt az egész. Elmúltak a középiskolás évek, és az egyetem a nagyvárosba sodorta Andreát. Nem volt nehéz beilleszkednie, remek évfolyam társai voltak, együtt tanultak, kirándultak, szórakoztak. De Andrea legrejtettebb gondolatai között még mindig ott lapult az a régi titkos vágy, az a már régen elképzelt, oly sok sóvárgással óhajtott kacsintós pénztárca. A nagyvárosok aluljáróiban persze minden megtalálható és megvásárolható, még a legnagyobb ritkaságok is, amelyekre szokványos boltokban, üzletekben nem lehet rábukkanni. Így történt, hogy egy szép napon, amikor Andrea éppen egy előadásra sietett, meglátta. Meglátta az ő kacsintós pénztárcáját, és szinte felkiáltott örömében. Tüstént meg is vette minden alkudozás nélkül, aztán táncolva és dudorászva szaladt fel a lépcsőn, nem tudva hova legyen nagy boldogságával. Hosszú haja csak úgy hullámzott utána, hajszál híján fellökött néhány járókelőt, és az emberek bizonyára azt hitték róla, hogy vagy nyert valamit, vagy csak egyszerűen megbudjant szegény leány. Andrea öröme határtalan volt, úgy érezte, vele örülnek az utcák, a kerületek, a házak, a barátai, akikkel azonnal meg kellett osztani az újságot, és a házi néni is, aki szinte minden titokba be volt avatva. Végre, végre megvalósult a gyerekkori álma, kezében tarthatta a kacsintós pénztárcáját, és végre egy szép japán nő mindig és csak is ő rá mosolyog majd. Viszont a boldogsága túl nagy volt ahhoz, hogy soká tarthatott volna. Egy napon ugyanis Andrea hiába kereste kacsintós pénztárcáját. Nem lelte a tarisznyájában, sem a fiókokban, sem a zsebeiben, egy szóval sehol. Nem találta, elveszett. Nem, nem lehet igaz, hiszen az az én kacsintós pénztárcám volt. Nem igaz, nem igaz! Voltak Andreában az indulatok, az érzelmek. Olyan, de olyan szomorú volt, hogy majd megszakadt a szíve. De nem tudott sírni. Egy csöpp nem sok. Annyi könyv sem csordult ki a szeméből. Aztán a szekrény legalsó polcáról elővette hegedűjét, hogy eljátsza rajta édesapja legszomorúbb nótáját.
0: Itt a vége, most jövőn le! Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: A Muravidék hullámhosszán. MMR.
6: A hét magyar nótája.

számba. Nincs egy lélek sehol künn a határba, sötét felhők tarnyosulnak az égre. Hogy még el a galambomhoz estére, mert sötét felhők tarnyosulnak az égre. Hogy még el a galambomhoz estére,

Gyere rózsám, fogd a kezem, menjünk Balatonra. Kimulatjuk jól magunkat, ott ment Badacsonyba. Kékelőből, ha felhajtunk, táncot jár a lábunk. Badacsonyi szőlőhegy is járja a mi táncunk. Kékelőből, ha felhajtunk, táncot jár a lábunk. Badacsonyi szőlőhegy is járja a mi táncunk. Badacsonyi kis csárrában vége van a táncnak. Kocsmáros kiolta vagy a lángját a lámpának. A sötétben csókolóztunk, éppen erre vártunk. Kékelőre köszönjük, hogy egymásra találtunk. A sötétben csókolóztunk, éppen erre vártunk. Kékelőnek köszönjük, hogy egymásra találtunk. Sára, hacskaringós, a leveles, az új szára. Mi ballagunk együtt, holnap után a vásárban. Szagos szappan kapsz majd, az se baj, ha 10 forint is az ára. Sárga, aranygyűrűt a bal kezed kis ujjára. Szagos szappan kapsz majd, az se baj, ha 10 forint is az ára. Sárga, aranygyűrűt a bal kezed kis ujjára. Sára, tulipiros ragyogó lett az orra.

sára, azt mondom, hogy ne menjünk ki a vásárba. 13 csókot akasztottam azon mód a szájára, te sára,

0: pici kis galambon híres pár.
1: Gyere ide, az ölembe jöjj ide hát, a csókodat régeségem várva várom, vagy ide a pici-pici szár.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit! A nyári szezonban ismét színes, kulturális és szórakoztató programokkal várja a látogatókat Moravszke Toplice. A július 9-e és augusztus 22-e között zajló Nyár Moravszke Toplicén 2026 rendezvénysorozat gazdag zenei, turisztikai és kulturális kínálatot ígér. A szervezők sajtótájékoztató keretében ismertették az idei programot, a legnagyobb zenei eseményeket, valamint azokat az újdonságokat és kísérő programokat, amelyek a nyári estiket teszik még vonzóbbá a helyiek és a turisták számára.
2: A szervezők szerint a nyári rendezvénysorozat jól illeszkedik a község turisztikai fejlődéséhez. Az elmúlt időszakban több jelentős szállásfejlesztés valósult meg Moravszke Toplicén és környékén, amelyek tovább bővítik a község turisztikai kínálatát. Ezt magiszter Sonja Bili, a TIC igazgatója ismertette.
3: Az új turisztikai fejlesztések jelentősen gazdagítják Moravszke Toplice szállás és élmény kínálatát, hozzájárulva ahhoz, hogy a település még korszerűbb és vonzóbb turisztikai célponttá váljon. Ezek a beruházások fontos mérföldkövet jelentenek a község és a tágabb muravidéki térség turisztikai infrastruktúrájának fejlesztésében, és mintegy 150 új férőhelyet biztosítanak. A felújítás után már 5 csillagos kategóriában várja vendégeit a Vivat Hotel. Tesanovciban megnyílt a Szoncsnopolje Boutique Hotel, Mlajtincében pedig már fogadja a vendégeket az Oasa Luxury Glamping Resort. A nyár végéig további 2 jelentős beruházás is elkészül. Augusztus végén megnyílik a Nindri Indri butik jellegű élményközpont, Szelóban pedig befejeződik az Eco Szeló Resort építése, amely tovább bővíti a fenntartható és butik jellegű turisztikai kínálatot. Mindezek a beruházások azt mutatják, hogy Moravszke Toplice a minőségi, fenntartható és élményközpontú turizmus irányába fejlődik, alkalmazkodva a mai utazók igényeihez, akik egyre inkább az autentikus, egyedi élményeket keresik.
4: A kávosznega, trájnosztega, indusuljájszkega turizma. Tresszledi a trendom szadabnega gazda, ki is autentična, imbuticsna dozsivétje.
2: Moravszke Toplice jelenleg több mint 3400 szálláshelyen rendelkezik, amelyet az új beruházások további mintegy 150 férőhelyel bővítenek. A szervezők szerint a vendégek ma már nem csak a gyógyhatású termálvíz miatt érkeznek, hanem egyre inkább az élményeket, az aktív kikapcsolódást és a kulturális programokat is keresik. A Nyár Moravszke Toplicén programjai július 9-én kezdődnek, és augusztus 22-éig minden csütörtökön és szombaton várják az érdeklődőket a település központjában. A szervezők a könnyűzenei koncertek mellett folklórműsorokkal, kulturális estekkel és gasztronómiai kínálattal készülnek. A nyár kiemelt zenei eseményei közé tartozik Eva Botok koncertje, a szezont pedig a Párni Váljár együttes fellépése zárja. A rendezvények idején helyi termelők és kézművesek vására is várja a látogatókat. A koncertek mellett a szervezők nappali programokkal is készülnek. A turisták idén is kis vonattal fedezhetik fel Moravszke Toplicet és környékét. Jánya Bürment, az intézet szakmai munkatársát hallják.
5: Poleg poletnega glasbenega dogajanja v Moravskih Toplicah pa bodo za obiskovalce na voljo tudi
6: a nyári zenei programok mellett Moravszke Toplicén számos egyéb élmény is várja a látogatókat. Mindenek előtt a turisztikai kisvonat, amely bejárja a települést és környékét. Továbbra is a legnépszerűbbek a panorámautak, amelyek Moravszke Toplicéről a turisztikai információs iroda elől indulnak, érintik Mlajtincit és Tesanovcit, majd visszatérnek Moravské Toplicére. Egyre népszerűbbek a kirándulások is, amelyek során a kis vonat Szilova a Rotundához szállítja a látogatókat. Az idegenvezetések digitális tartalmakkal is kiegészültek. A Rotunda mellett továbbra is kedvelt úti cél a Filovci fazekas falu. Júliusban a kis vonat menetrendje az esti órákhoz igazodik. Csütörtökön és szombaton 18 órakor indulnak a panorámautak, míg kedden délelőtt 10 órakor a Rotundához és más kiránduló helyekre szerveznek utakat. Emellett Moravské Toplice egész községében számos program, rendezvény és egyéb esemény várja a látogatókat.
2: A nyár Moravské Toplicén 2026 részletes programja és minden további információ a visitmoravsketoplice.com honlapon érhető el.
1: A szlovén dombság lankái között egy inspiráló helyi kezdeményezés indult útjára. A Pesnica folyó környékén megalakult Live civil csoport elszántan küzd a környéket sújtó asszályok és árvizek ellen. Vajon milyen feladatokat végeztek el eddig, és mekkora ereje van valójában egy helyi összefogásnak? A részletekről Robert Csiskó természetvédő nyilatkozott Szabó Szuzinak.
7: Elkezdtem foglalkozni a természettel, a maga teljességében. Engem a környezetbarát tiszta folyók, a bennük élő halak és a többi négylábú vadállat is érdekel. Lényegében minden fontos.
1: A feladat nem kicsi. A vízgyűjtő terület az osztrák határtól egészen a Dráváig tart. A legnagyobb kihívást a múlt hibái jelentik. Az 1960-as években ugyanis a Pesnica 100 kilométernyi kanyargós szakaszát egyetlen 70 kilométeres egyenes mederré alakították át. A termőföldek szerzése miatt végzett drasztikus szabályozás azonban mára megbosszulta magát.
7: Ezzel a mesterséges csatornával azonban talajmosódást idéztek elő. A meder mélyebb lett, a környező talajvíz szint pedig drasztikusan visszaesett. Valójában épp az ellenkezőjét érték el annak, amit szerettek volna. A szabályozást azért végezték, mert néhány ezer hektárnyi termékeny, megművelhető földhöz akartak jutni. Emiatt viszont az elmúlt 10-15 évben súlyos aszályok kezdtek jelentkezni. Ezt követően pedig az árvizek is megszaporodtak, mivel a kemény, kiszáradt föld nem képes jól elnyelni a vizet. Hevesebb esőzésekkor a víz megállíthatatlanul hömpölyög tovább, és valahol máshol pusztító árvizet okoz.
1: A folyómedret a beépítettség miatt már nem lehet visszaalakítani, de a biodiverzitást igen. A törvény szerint a vízfolyások egyik oldalát kötelezően dús növényzettel kellene hagyni visszavadulni. A helyzetet azonban tovább nehezítik az újabb gazdasági tervek. Ugyanis a folyó mentén most egy nagyüzemi öntözőrendszer terveznek, ami kiszáríthatja a medret.
7: A háttérben viszont a Pesnica folyó esetében már folynak a tárgyalások egy öntözőrendszer kiépítéséről. Ebből a költségvetési pénzből a természet semmit sem fog nyerni. Csak azok a nagy gazdaságok, mezőgazdasági vállalatok járnak majd jól, amelyek több mint 1000 hektár földet kezelnek. A többieknek semmi haszna nem lesz belőle. A vízfolyások állapota pedig még tovább fog romlani, mivel ki fogják szivattyúzni belőlük a vizet. Ismét csak a mederből veszik el a vizet, így az olyan időszakokban, mint a mostani, túl kevés víz marad majd benne.
1: A Live csoport ezért küzd a természet alapú megoldásokért. Robert Csiska arra figyelmeztet, hogy a szemléletváltásnak minden egyes kis patakparton meg kell kezdődnie, különben a szárazság és az árvizek állandósulnak. Vigyázzunk a vizeinkre!
3: Kedves hallgatóink, a hétfői terepjáróban Ticsár Ines és Szabó Szuzi összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
8: szórakoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
1: MMR.
2: A mi rádiónk.

0: képtelen vagyok múlt időbe tenni azt a három szótagot.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Meleget hoz, hogyha fázom, szeress

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még,

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.